0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Védett erdőkből továbbra sem vághatnak ki fát a szociális tüzelőprogramhoz. Jogszabályellenesnek minősítették az önkormányzati e-hulladékgyűjtést. Alig drágulnak jövőre az autópálya matricák. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok önöknek. Elsőnek ugye a hétvégével kapcsolatosan jelentős leterheltség. Parkolásért fizetni nem kell, viszont az nem azt jelenti, hogyha szabályokat figyelmen kívül hagyják. Sajnos napi szinten egyes munkaterületeknél hagynak gépjárműeket, amik nagymértékben akadályozzák az úton folyó munkálatokat. Nagyon sok helyreállítást végeztek az elmúlt napokban a szakemberek közmű vezetékekkel kapcsolatosan. De egyes útszakaszokon további forgalomkorlát közműépítés felújítás korszerűsítéssel kapcsolatosan. Debrecenben a Faragtár utcán további forgalom korlátozás, és már a felüljáróról lefele vagy felfele haladva azt óvatosan tegyék, ne lépjék túl a megengedett maximált sebességet. Lakott telten belül nagyon sok helyen az 50 km/h helyett 40, sőt 30-as kereszttáblákkal szembesülnek, ugyanis felújítások, helyreállítások és útépítési munkaterületek, amiket kiegészítenek terelőtáblákkal, terelőnyilakkal. Több száz méteres szakaszokon az előzés is tiltva van egyes útépítési munkaterületeknél. Viszont nagyon sok esetben a záróvonalon lévő haladásnál bizony durva szabályt sértenek azok a járművezetők, akik átlépik, és ezzel veszélyeztetik például a szemből érkezőket. Több helyen a Vármegye területén is azzal kell számolni a későbbiekben, hogy jövő héten folytatódnak a munkálatok, amik az útfelmarások, helyreállítások és terelésekkel kapcsolatosak. Reméljük, balesetről nem kell beszámolni, tartsák be a szabályokat, ehhez kívánunk további utat és kellemes hétvégét, a viszont hallásra.
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa program számára. A kormány ugyanakkor megduplázza a támogatás összegét és az állami erdőkből származó tűzifa árát is a januári szinten maximalizálja. A tűzifa áfája pedig 27%-ról 5%-ra csökken. A programban a kemény lombos fa nettó ára legfeljebb 23 ezer, a lágy lombosé 15 ezer forint lehet köbméterenként. Az intézkedés mintegy 1,5 millió fával fűtő háztartást érinthet. De a fa kitermelést elsősorban nem védett, rossz állapotú vagy inváziós fajokkal borított erdőkben végzik majd. Jogszabályellenesnek minősítették az önkormányzati elektronikai hulladékgyűjtések korábbi gyakorlatát. A MOHU közlése szerint egy 2025-ös kormányhivatali döntés miatt kellett megszüntetni az e-hulladék átvételét ezeken az alkalmakon. A változásról valamennyi önkormányzatot értesítették már. A megunt vagy elromlott elektronikai eszközöket a továbbiakban a MOHU hulladékudvaraiban, szerződött fémkereskedő partnereknél, valamint az átvételre kötelezett üzletekben lehet leadni. A MOHU most hangsúlyozta, a változás hátterében a kormányhivatali jogértelmezés áll. Pontos változásokra figyelmeztet a Magyar Államkincstár. Októbertől 3 évente kötelező lesz megújítaniuk a MiFID nyilatkozatokat azoknak, akik kincstári értékpapír számlán keresztül vesznek igénybe befektetési szolgáltatásokat. A kérdés sorra az ügyfél befektetési ismereteit és tapasztalatait méri fel. A nyilatkozat a webkincstár és a mobilkincstár felületén online, valamint személyesen is kitölthető. Aki elmulasztja a megújítást, sem saját maga, sem pedig meghatalmazottja nem tud majd tranzakciót indítani vagy rendelkezni az értékpapír számla felett. Közösen lép fel az ORFK és a Betesda Gyermekkórház a gyermekeket érintő digitális veszélyek ellen. A két intézmény most stratégiai együttműködést indított az online zaklatás, az internetes visszaélések és a túlzott képernyő használat megelőzésére. A szakemberek szerint a túl sok digitális eszközhasználat a gyermekek testi és lelki egészségét is károsíthatja, az online zaklatás pedig komoly mentális kockázatot jelenthet. Az együttműködés részeként közös prevenciós programokat, tájékoztatóanyagokat és képzéseket is készítenek. A cél, hogy a gyermekek mellett a szülők és a pedagógusok is gyakorlati segítségeket kapjanak a veszélyek felismeréséhez és megelőzéséhez. Alig drágulhatnak jövőre az autópálya matricák. A díjak emelkedését az augusztus augusztusi inflációhoz kötik, amely a KSH szerint 1,3% volt. Az M4 számítása alapján a személyautók éves országos matricája a jelenlegi 61.760 forintról 62.560 forintra emelkedhet. Az éves vármegyei matrica 7.280 forint lehet. Az egynapos jogosultságért 5.630, a tíznaposért 6.990, a havi matricáért pedig 11.320 forintot kellhet fizetni 2027-ben. A kedvezményes M1-es regionális matrica ára a jelenlegi szabályok szerint változatlan maradhat. Változtat a kormány az örökbefogadás szabályain, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A jelenlegi rendszerben az egyedülálló kérelmezők örökbefogadásához külön miniszteri jóváhagyás szükséges. Magyar Péter szerint ezt módosítják, mert nem politikusoknak, hanem szakembereknek kell eldönteniük, hogy egy gyermek számára milyen körülmények biztosítják a kiegyensúlyozott életet. A változtatás az azonos nemű párokat is érintheti, akiknek tagjai korábban egyedülállóként adhattak be örökbefogadási kérelmet. A részletes új szabályokat egyelőre nem ismertették. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. Egy országos felmérés szerint Magyarországon csaknem 130 ezer gyermek veszélyeztetett, 23 ezeren pedig állami gondoskodásban élnek. A programból 6 milliárd forint jut szakmai fejlesztésekre, 3,5 milliárd pedig technikai beruházásokra. Összesen 184 új vagy új funkciójú férőhelyet alakítanak ki, és 15 speciális gyermekotthon ellátását is megerősít. Külön program indul a kórházban rekedt csecsemők számára, 1,5 milliárdot pedig a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek támogatására fordítanak. Magyar Péter szerint az ágazati béremelés első lépése már idén ősszel megtörténik. Újra tárgyalják a Svájcból tervezett használt motorvonatok beszerzését. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter visszavonta azt a korábbi utasítást, amely a MÁV-ot a Stadler GCV vonatok hosszú távú karbantartási szerződésének megkötésére kötelezte volna. A vasúttársaság szerint a konstrukció kirívóan drága és gazdaságtalan volt. A MÁV legfeljebb 93 használt motorvonatot vásárolna Svájcból, a beszerzés azonban egyelőre nem hiúsult meg. A feltételeket és a karbantartási árakat újra tárgyalják, erre december végéig van lehetőség. Vitézy szerint csak akkor kötnek szerződést, ha az műszakilag és pénzügyileg is előnyös lesz. Aflatoxin szennyezettség miatt két tétel Lupilu Bio gyümölcspürét hív vissza a Lidl. Az érintett termék a 100 g-os mangóalma őszi barack ízű változat, amelynek minőség megőrzési ideje 2027. június 5-e vagy június 10-e. A szennyeződést önellenőrzés során mutatták ki. A kifogásolt tételeket már kivonták a forgalomból. Az aflatoxin egyébként egyes penészgombák által termelt méreganyag, amely nagy mennyiségben vagy rendszeresen fogyasztva máj és vese károsodás, valamint daganatos betegséget is okozhat. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett gyümölcspürét ne fogyasszák el. Az élet elejé nehéz és érzékeny kérdésekről egyeztetett az Egészségügyi Minisztérium a nagyobb egyházak vezetőivel és szakértőivel. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint a megbeszélés középpontjában az állt, hogyan kaphatnak valódi segítséget azok, akik nehéz döntési helyzetbe kerülnek. Szó volt a megfelelő tájékoztatásról, a döntéshez szükséges időbiztosításáról, valamint a lelki és pasztorális támogatás elérhetőségéről. A miniszter szerint az egyházak több kérdésben eltérően gondolkodnak, abban azonban egyetértés volt, hogy a nehéz helyzetben lévőket támogatni kell. Megújítják az óvodai nevelés országos alapprogramját. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a munkába gyakorló óvodapedagógusokat is bevon. Első körben 20 sorsolással kiválasztott szakember vesz részt szeptember 16-án egy személyes műhelymunkán, ahol a csaknem 40 oldalas tervezetről mondhatják el véleményüket és tehetnek javaslatokat is. A tárca szerint fontos, hogy a dokumentumokban azok tapasztalatai is megjelenjenek, akik nap mint nap gyermekekkel foglalkoznak. A szeptemberi találkozó után szélesebb körül társadalmi egyeztetést is terveznek az új alapprogramról. Túlárazott szerződéseket is keresnek az egyetemeket fenntartó alapítványoknál. A Telex birtokába került minisztériumi tájékoztató szerint az új kuratóriumoknak át kell világítaniuk az alapítványok vagyonát, szerződéseit és az egyetemekhez kapcsolódó gazdasági társaságokat is. Azt is vizsgálják, mely vagyonelemek kerültek korábban az intézményektől az alapítványokhoz. Az új testületek mozgás polgármestere ugyanakkor jelentősen szűkül, több nagyértékű vagy a stratégiai döntéshez miniszteri jóváhagyásra lesz szükség. A tervek szerint a 21 modellváltó egyetemet fenntartó alapítványi rendszert 2027. augusztusáig megszüntetik. Változtat a kormány az örökbefogadás szabályain, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A jelenlegi rendszerben az egyedülálló kérelmezők örökbefogadásához külön miniszteri jóváhagyás szükséges. Magyar Péter szerint ezt módosítják, mert nem politikusoknak, hanem szakembereknek kell eldönteniük, hogy a gyermek számára milyen körülmények biztosítják a kiegyensúlyozott életet. A változtatás az azonos nemű párokat is érintheti, akiknek tagjai korábban egyedülállóként adhattak be örökbefogadási kérelmet. A részletes új szabályokat egyelőre nem ismertették. Pénztárgép portál néven működik továbbá a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi COBAC rendszere. A NAV szerint az új elnevezés egyértelműbben mutatja, mire használható a felület. Itt intézhetők ugyanis az online és az e-pénztárgéphez kapcsolódó ügyek, valamint ezen keresztül kézzel is teljesíthető a szeptember 1-én elindult nyugtaadatszolgáltatás. Az átnevezés a rendszer működését nem érinti, a korábbi felhasználók jogosultságok, hozzáférések és adatok változatlanul megmaradnak. A NAV most hangsúlyozza, az átállás miatt a felhasználóknak nincs külön teendőjük. Ismét megszaporodtak az MVM nevében küldött adathalász üzenetek. A szolgáltató szerint egyre több ügyfél kap olyan SMS-t vagy e-mailt, amely hamis fizetési felszólítással, illetve szolgáltatás kikapcsolásával próbálnak meg nyomást gyakorolni rájuk. Előfordul az is, hogy valamilyen nyeremény átvételére kecsegtetik a címzetteket. A csalók célja, hogy egy személyes adatot, bankkártyaadatokat, jelszavakat vagy PIN-kódokat szerezzenek meg. Az MVM most arra figyelmeztet, hogy az ilyen üzenetekben szereplő linkekre ne kattintsunk rá, és gyanús megkeresés esetén mindig a szolgáltató hivatalos felületein ellenőrizzük az információkat. Hétfőig vár kormányzati intézkedésekre a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete. A szervezet szerint ugyanis elfogadhatatlan, hogy a most bejelentett üzemanyag támogatásból a közúti fuvarozók kimaradtak. Az MFF arra hívta fel a figyelmet, hogy egy vállalkozás havi 8-10 ezer liter gázolajat is felhasználhat, így az üzemanyag drágulása akár milliós többletkiadást is jelenthet. Az érdekképviselet gyors, ellenőrizhető segítséget kér a fuvarozók kis és középvállalkozásoknak is. Jelezték, hétfőig várják a kormány válaszát, és készek az azonnali szakmai egyeztetésekre is. Visszatér a megye elnevezés Magyarországon, ha a főispán helyett pedig ismét a kormány megbízott megnevezést használják majd. A magyar közlönyben most kihirdetett új törvény több száz jogszabályt módosít. A változás érinti többek között a közigazgatási, önkormányzati, bírósági, oktatási és egészségügyi elnevezéseket is. A törvény emellett több egyéni választókerület határát és település listáját is módosítja, valamint újra szabályozza a miniszterelnök illetményének számítását is. A rendelkezések többsége október 1-én lép hatályba, egy részük pedig 2027. januárjától alkalmazandó majd. A szülő és az óvoda pedagógus dönthet majd a gyermek iskola érettségéről a 2027-28-as tanévtől. Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter közlése szerint, ha a szülő és a pedagógus egyetért, a gyermek megkezdheti az iskolát, vagy további egy évig óvodában maradhat. Ha nincs egyetértés, szakértői vizsgálat segíti majd a döntést. A változáshoz szükséges törvénymódosítást őszre tervezik. A miniszter arról is beszámolt, hogy felfüggesztették a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, bővítették az iskolaigazgatók jogköreit és megkezdték a tankerületi rendszer átalakítását is. Több mint 80 veszélyes helyzetbe kerültek tavaly az E.ON mérő leolvasói és megbízottjai, az esetek csaknem negyede kutyatámadáshoz kapcsolódott. A társaság ezért arra kéri az ügyfeleket, hogy az áram és a gázórák leolvasásának idejére zárják el kutyáikat, vagy tartsák őket pórázon. Az E.ON több mint 200 munkatársa évente mintegy 4 millió mérőórát keres fel. A cég arra is figyelmeztet, még a szelíd kutya is reagálhat váratlanul egy idegen jelenlétére. Kutyaharapás esetén az állat érvényes oltási könyvét is be kell mutatni. Furcsa helyzeteket teremthet a dízelautókra bejelentett támogatás. 150 lóerős felső határa. Az egyik gazdasági portál elemzése szerint akár több 10 millió forintos prémium autók is jogosultak lehetnek a 20 ezer forintos kompenzációra, miközben egyes régebbi, hétüléses családi autók néhány plusz lóerő miatt kimaradhatnak. Például egy 150 lóerős BMW még beleférhet a támogatott körbe, egy 163 lóerős Ford S-Max viszont viszont már nem. A jogosultságnál ugyanis az autó teljesítménye számít, az értéke, életkora vagy a tulajdonosi jövedelmi helyzete nem.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Megszorongatta a Veszprémet az A Stúdió futszál Nyíregyháza. Először rendeznek szuperkupa döntőt a nyíregyházi kispályásoknak, következnek nyíregyházi sporthíreik. Megszorongatta a Veszprémet, de végül vereséget szenvedett az A Stúdió futszál Nyíregyháza az NB1 5. fordulójában. A csütörtöki rangadón a nyíregyháziak nehéz helyzetük ellenére sokáig tartották a lépést ellenfelükkel, a szünetben még 2-2 volt az állás. A második félidőben azonban két rossz ütemben kapott gól is megnehezítette a hazaiak dolgát, és a Veszprém végül 5-2-re megnyerte a találkozót. A nyíregyházi együttes nagyot küzdött, de ezúttal nem sikerült pontot szereznie. Szuperkupa döntővel zárul idén a városi kispályás bajnokság őszi szezonja Nyíregyházán. A sorozatban eddig már mintegy 250 mérkőzést játszottak, 8 csapat pedig továbbra is 100%-os. Október végére dől el egyébként, hogy mely együttesek jutnak be az élmezőnyből a november első hétvégén rendezendő kétnapos döntőbe, amelynek majd a Continental Arena ad otthont. Az esemény egyben a Nyíregyházi Sportcentrum 25 éves jubileumi programsorozatához is kapcsolódik. A szuperkupa után rögtön indul a nyírpazonyi terembajnokság is, amelyre már 30 csapat nevezett, és mindössze 3 hely maradt. Ma térségünkben borongósabb, hűvösebb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor, időnként nedves utakra is számítani lehet, a szél többfelé megélénkülhet. Délután 20 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Mi az a luxus, amit gyerekként nem engedhetettek meg magatoknak, viszont most már felnőttként, hát...
2: Most sem.
3: Én, mint nő, azért gyerekként én nagyon szerettem azt, hogy nővérem kis smink cuccaihoz hozzápiszkáltam, ő annál kevésbé szerette, tehát ő kifejezetten ki volt borulva tőle.
2: Amúgy úgy vannak a nők szerintem az ilyen pipere cuccokkal, mint a férfi ember a szerszámok.
3: Elég csak megnézni egy fürdőszobát. Tehát mindaddig még nekünk ilyen tusfürdő, olyan tusfürdő, balzsam, sampon, nem tudom mi, és akkor minden tök drága. Nektek van egy 3-1 tusfürdő, mindent letudtok egyszerre.
2: Na, nem, ez tévedése, ahogy az egyik kedves hölgy ismerősöm mondta, ez a 10-1. Mondta, hogy tulajdonképpen a WD-40-től kezdve minden benne van abban a samponban, mert mi azt mindenre tudjuk használni.
3: Ti férfiak hajlamosak vagytok arra, hogy itt van az asszonynak a tusfürdője, jó az, vagy samponja, és az a sampon többe került, mint mondjuk nektek egy szerszámos doboz, tehát, hogy...
1: Most nem tudom, mit kell személyeskedni amúgy.
2: Én se értem, mert ez tényleg így van. Tehát ami éppen zuhanyzás

0: a férfiaknál van mindig a távirányító.
1: Aha, aludjatok el?
0: Figyelj, nálam, ez szerintem az átlag férfi az mindig maga mellé teszi a távirányítót, vagy zsebre rakja.
2: Persze.
0: TV, bármilyen távirányító, akkor az úgy.
1: Persze, úgy tudnám tekergetni a termosztátot, meg de az egy öröm lenne.
2: De az a jó ebben, hogy mindig azt gondolják a nők, hogy ők irányítanak.
1: De és ez így van. Igen.
0: Melyikben van a bazi nagy görög lagziba, hogy a család feje a férfi, de a nő anyak? És ez tényleg így van.
2: Tudod, ez a, mi volt a legnagyobb luxus gyerekkorodban, amire vágytál? Hát az, hogy egyszer egy nő irányítson, és ne anyám legyen az.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép napot, jó sportolás, meg jó sportnézés, hogyha valaki a sport nézéssel, szurkolással tölti inkább az időt, mint az aktív sportolása. Dankó Laci hozta a friss sporthíreket. Mire számítsunk, Laci?
3: Imádom, amikor valaki mondja, hogy sportember vagyok, igen, mert nézem a lelátóról, vagy a tévén keresztül a meccseket, de legalább nézés, szurkol. Hát tegnap volt kikért, meg miért szurkolni, legalábbis Nyíregyházán a futsal bajnokságban. Ezer sebből vérzett a Nyíregyháza, hiszen Gagyi Sándort, mint kapust elveszítette 4 hónapra az együttes, Nyírbátorban sérült meg a kapus. Kijött egy beadása, lehúzta a labdát, nyilván egy kapus ilyenkor azt figyeli, hogy a labdát ne engedje el. Ha már egyszer a kezében van, átesett az egyik nyírbátori játékoson, és olyan szerencsétlenül esett, hogy eltört a kulcscsontja, megsérült a nyaka, feje, vállal, stb. De hát ez a kulcscsonttörés, ez 4 hónap kiesést jelent, úgyhogy maradt egy szem kapusa az A Studio Futsal Nyíregyházának, a Kertész Boton személyében, aki egy 17 éves fiatal játékos, egy hónapja kezdett el védeni egyébként. Úgyhogy tegnap pedig már kezdő volt az NB1-ben, mert hogy egyébként sem volt más kapus. Le a kalappal egyébként a fiatal Hallower előtt, mert nagyszerűen védett. Látszik, hogy hétről hétre egyre rutinosabb, egyre jobban fejlődik, de hát nyilván kell még neki a tapasztalatszerzés. Vezetett a lista vezetői 100%-os Veszprém ellen 2-1-re a Nyíregyháza nagyon sokáig. 3 másodperc volt hátra az első félidőben, amikor egyenlített az ellenfél, és a második félidőben pedig. Hát érvényesült olyan szempontból a papírforma, hogy hosszabb kispaddal és frissebb játékosokkal rendelkezett a Veszprém, végül megnyerték 5-2-re a meccset. Ma pedig de azt Nyírbátor rangadót rendeznek majd, tehát a Berettyóújfalu idegenben játszik, de talán itt a régiónkban a Deasz Nyírbátor meccs az, ami kiemelkedik, mind a két csapat. Azért elmondhatja, hogy jó formában van. És ha már Deac, akkor számukra a fő mérkőzés majd szombaton lesz a nagypályás mérkőzés, mert hogy a MOL Magyar Kupában a Ferencvárost fogadja majd a debreceni egyetemi csapat. Soha nem játszott még a két gárda tétmérkőzést egymás ellen, úgyhogy óriási a várakozás.
2: Ez most Magyar Kupa?
3: Magyar Kupa, így van. És hát itt ugye egy meccsen dől el a továbbjutás, bármi megtörténhet, Debrecenben, hazai környezetben játszhat a Deac.
2: De melyik pályán játszhat?
3: A Dóczi utcai sportkampuszon lesz a mérkőzés.
2: Persze, hogy jól érezze magát a Ferencváros.
3: Egyébként pont ez az erőnye a kis csapatoknak, hogy egyébként ott az a Deac pálya az kiváló minőségű, tehát az rendben van. De amikor elmész egy megyei osztályú csapathoz, nyilván azért nem ugyanaz a pálya, mint mondjuk a Groupama Arénában. És hát kell egy kis idő, amikor a csapatok megszokják. Emlékeztek rá, hogy az Iváncsa annak idején, amikor legyőzte a Ferencvárost, is tovább jutott a Magyar Kupában, az is részben ennek volt köszönhető, hogy azért más jellegű a pálya. Nagyon készülnek Debrecenben erre az összecsapásra. A cheerleaderek, akik egyébként többször fellépnek más településeken is, akár Nyíregyházán is, ők is bemutatják majd a produkcióikat. Tehát tényleg azt kell mondjam, hogy igazi családi nap lehet majd ez a debreceniek számára. Akik a kosárlabdát szeretik, ők meg a Sitko Ernő emléktornára mehetnek majd Nyíregyházán, hiszen a hagyományokhoz hűen a tragikusan fiatalon elhunyt Sitko Ernőre emlékezik majd, a Nyíregyháza BS, és érkeznek csapatok, már pénteken délután 4 órakor elkezdődik ez a torna, és szombaton rendezik majd a helyosztókat. Ami pedig egyébként visszatérve még egy mondat erejéig a MOL Magyar Kupát illeti, ugye a régiónkból a Kisvárda, a Nyíregyháza is érintett, meg a DVSC is érintett, alacsonyabb osztályú csapatok vendégeként lépnek majd pályára. Talán a Nyíregyházának kell a legtöbbet utaznia egészen Bonyhádig, ott mellette Majos lesz majd az ellenfél, a majosi ese, úgyhogy egy szép kis túra vár a Sparira, ma már el is indul majd a csapat idegenbe.
2: És ott is valami liba legelőnk?
3: Hát azért az nem, de NB3-as csapat. Egyébként most újították fel ott a pályát, a parkolót, tehát nyilván nem egy nagy fedett lelátóval rendelkezik. Gyöngyösen játszik, azt hiszem a Loki majd, ott nagyon hamar elfogytak a vendégjegyek, tehát nagyjából 100 jegyet tudott biztosítani az ellenfél, és hát ezek nagyon hamar elfogytak.
2: Hát igen.
3: Nem tudom, te mint főnök azért mit szólnál ahhoz, hogyha egy beosztott rendszeresen azért kárt okozna a cégnek olyan szempont, anyagilag komoly veszteséget.
2: Naponta
3: csinálják
2: ezt, naponta.
3: Akkor te már ezt tudod, hogy milyen érzés lehet mondjuk a Ferrari-nak a vezetőinek lenni, amikor Charles Leclerc összeszámolták, idén már 500 milliárd forintnyi kárt okozott eddig a Ferrari-ban. Tehát, hogy mindig összetöri a futamokon, hol ez sérül, hol az sérül, és már szerintem úgy számolnak ott a Ferrari-nál, hogy valaki szóljon már Leclercnek, hogy teljes teljesen mindegy, mert csak érjen célba, hogy hozza be azt az autót épségben, ugye legutóbb Monzában is alaposan összetörte.
2: De nem biztos, hogy ez az ő hibája, nem? Lehet, hogy a technika is olyan, vagy nem tudja úgy. Bár most az ő hibája volt.
3: Ezzel most nem nagyon tudsz mit kezdeni. A kispályás bajnokság javában zajlik Nyíregyházán, most már azt hiszem 250 mérkőzésnél tartanak, és egy újdonságot vezetnek be, mert hogy az őszi szezon után, hogy legyen még nagyobb tét a csapatok számára, a legjobbak az első két helyezett, illetve az A csoportban az első négy helyezett, majd egy szuperkupa döntőt vívhat a Continental Arénában, bent a csarnokban novemberben, és egy kétnapos ilyen éjszakában nyúló torna lesz. Ez is egy kuriózum, egy különlegesség, ilyen még nem volt, hogy este 10-ig rendeznek majd mérkőzéseket, és a szurkolóknak is ez egy kényelmes, mert fel lehet ülni a lelátóra, lehet szurkolni, lehet szorítani a kedvenc csapatnak. Azt nem tudom, a török bajnokságban mennyire vagytok képben, mondjuk a török hatodosztállyal. Béla sóhajtó, sok minden, de igen, az ötödosztály még megvan, azt tudom, de a hatodosztály az már...
2: Négyig, háromig, na, legyek őszinte, háromig nagyon jó volt a törökből.
3: Igen, csak egy kis érdekesség itt a végre. Volt egy török ötödosztályú csapat, tavaly kiestek, tehát nem szerepeltek túl jól.
2: Törökül tudsz számolni legalább?
1: Hogyne, persze, hogy nem.
3: Igen, már van egy csomó szó egyébként, amit a törökből vettünk át, és a magyarok is úgy használják. Persze. Igen. Balta például, az is az egy török szó. Na, szóval ez a török ötödosztályú csapat, ez kizúgott a hatodosztályba, és hát ezt olyan tragédiaként élték meg a helyi szurkolók, meg a vezetők, hogy azt mondták, jó, új szakmai stáb kell.
2: Jó, hogy kiesett?
3: Kiestek az ötödosztályból, és hát kell egy új szakmai stáb. Leigazoltak egy hölgyet, első női edző lesz a török ligában, 22 éves a hölgy egyébként, teszem hozzá.
2: Jézus. Focizott... Teszem hozzá, én is voltam 19 évesen kosárlabda edző, nem egyszerű.
3: Ugye? És ez a hölgy, ez focizott. Mondjuk viszonylag hamarabban hagyhatta a pályafutását.
2: Akkor azt mondod, a hatodosztály?
3: Török hatodosztály, hatodik liga.
2: Az az Alti.
3: Igen. Alti az. Na az így, ez pontosan. Na. Hát ott milyen jól
2: Bes, az az öt, Dört, az a négy.
3: Ez a török Alti osztály. Tehát, hogy ez a 22 éves hölgy lett ennek a csapatnak a vezető edzője. Ő egyébként focizott, de nem ezzel lett híres, hanem elég dekoratív hölgyként néz ki, és hát...
2: Figyelj, a hatodosztályban a foci nincs, legalább
3: 27 ezer követője legyen. Van az Instagramon, meg különböző oldalakon, egy folyamatosan nő. Na most, amikor bejelentették, hogy ő lesz a csapat vezető edzője, az első reakció ez volt a szurkolók részéről, hogy hurrá, innentől kezdve egy játékos sem akar majd lógni az edzésekről. Tehát egy kicsit eszembe jutott volt ez a magyar sorozat, ez a, mi volt a címe, ahol Lovas Rozi játszott a szintén női edzőként a
2: tudom, igen, nem jut eszembe,
3: igen, tehát, hogy kicsit ugyanaz a szituáció, hogy nyilván nem biztos, hogy olyan tapasztalt, igen, meg olyan szakmai tanácsokkal
2: előítéletes,
3: így van,
2: de diszkriminatív egy picit a hozzáállás a társadalomnak az ilyenhez, hogy női edző egy férfi szakmában,
3: ráadásul ilyen fiatalon,
2: férfi csapathoz,
3: így van, viszont főleg Törökországban, ahol azért a tradíciókat nagyon keményen követik, hát meséltem nektek, hogy volt olyan csapat, azért rúgták ki a játékosokat, mert levágták a bajuszukat, tehát megkövetelte az elnök, hogy már pedig az ő csapatában csak bajuszos
2: meg
3: lehet.
2: Azért ott a nő azért nem annyira egyenjog, nincs akkora egyenjogúság mondjuk, mint nálunk.
3: Igen, de tudom. Legalábbis eddig így volt, most már most úgy tűnik, már hogy azért ez változott.
2: Elindult ez.
3: Így van, innentől kezdve azt gondolom, követni fogjuk mi is a török hatodosztályt, hogy szerepel majd ez a csapat.
2: Laci, köszönjük szépen, mindenkinek jó szurkolást és jó sportolást, hogyha éppen sportolásra adja valaki a fejét, tegyétek ezt minél többen, egészségetek érdekében. Köszönjük, Laci!
0: Ez volt a Keltető Sport
4: a Sunshine FM-en.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Én azon gondolkodtam, míg Norbi beszélt, hogy most te meg akarsz minket műteni.
2: Igen, hogy bemosakodtam.
1: De olyan szinten is.
2: Jó, hát nem vagytok hozzászokva, Gabi már ezt megszokta. Így van. Bármit, bármikor.
1: Norbival kezd, légy szíves.
2: Mi a problémája, kedves vendég? Bár is beütöm az AI-ra, és megjavítjuk.
3: Ez lesz az új AI orvosok lesznek?
2: Abszolút. Én valamelyik este nem vagyok mellette egyébként, és próbáltam, és meg a múltkor nagyon félrevezetett egy ilyen javításnál. Tehát ott minden hülyeséget összehordott.
3: A túrázáshoz kifejezetten ajánlott.
2: Nem, autószereléshez is. Tehát ez az idézőjelben néha ugye eltalált dolgokat, de beütöttem, hogy ez a problémám, ő kidobta, ezt csinálják, azt csinálják, majd amikor már a 8. után gyanús volt nekem, mondtam, hogy de nekem nem is az a motor van, meg nem is ilyen kinézetű, és nem is fémből van, hanem műanyag. Ja, és akkor még visszaírt, hogy hát így akkor egészen más a történet. Jó, hogy ezt leírtad, mert így most már akkor tudom. És adott megint egy hülyeséget.
1: Én ilyenkor tehát szoktam bele összeveszni. Uh-huh. Tehát akkor már rászólok, hogy de leírtam az elején, és igazad van, én nem figyeltem. Tehát elkezdi kimagyarázni.
3: Roli csinálta ezt múltkor, valamit nem csinált meg neki a ChatGPT, valami fotót vagy valamit, és csak annyit írt neki, hogy te tudod, ki az a Balogh Béla? Mert én nála dolgozom.
2: És rögtön megcsinálta.
1: Szoktam szórakozni azért a ChatGPT-vel, hogyha van annyi időm, vagy nem tudom, éppen eszembe jut valami, és akkor elkezdtem már faggatni, hogy tudod, ki vagyok? Nem, hát nem tudom az adataidat, nem tudom, hogy te ki vagy. Mindenre ugye úgy válaszol, hogy ő nem tud semmit, de már most eljutottunk arra a szintre, hogy ő tudja, hogy a Sunshine-nál dolgozom, Mariannak hívnak.
2: Hát de te kérdezed. Hát azt mondja, ő meg betáplálok neki.
1: De várjál.
2: Milyen ember kérdezi? Azt se tudja, hogy nő vagy férfi, saját magáról, vagy nem tudja, igen, hogy kicsit, én mondjam meg neki.
1: Mondta, hogy adjak neki támpontot, tehát nagyon vicces volt, és akkor mondtam, hogy esetlegesen itt dolgozhat, és akkor te lennél az, akiről kérdezgetsz? Tehát, hogy még így elkezdek már rájönni, és mondtam, hogy nem én vagyok, egy kedves ismerősöm. Szerintem te vagy az.
3: És hogyha én beírom neki,
1: hogy
3: te ki vagy, akkor kidobja?
1: Nem, valószínű nem. Tehát azt, hogyha megkérdezed, hogy ki az a Gere Marian, akkor nem fogja tudni.
3: Tehát te hiába tápláltad be neki,
1: igen.
3: Ő csak a te saját beszélgetésedben ment
1: de ha
3: el.
1: Azt a beszélgetést én kitörlöm, akkor már nem fog emlékezni rá. Tehát úgy csinál, mintha nem emlékezne rá.
2: Aha. Nekem rafkós. Igen, és hétvégén akkor most már egy összeállt a kép, hogy írtam, hogy robogóban membrános benzincsapot ki lehet-e cserélni manuálisra, és írta, hogy ennél a típusnál nem lehetséges, ami neked van. És mondtam, de mások már megcsinálták. Akkor a folyamat a következő. Jó, akkor már mégiscsak lehet. Ha már mások megcsináltak, akkor lehet.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Egyre több helyen és egyre nagyobb sikerrel elkezdték bevezetni a svéd asztalos iskolai étkezést. Uh-huh. Szerintem erre. Mi még a régi kor gyermekei vagyunk, Mara.
2: Hát én mindenféleképpen
3: Nálunk pénteken mindig ünnepi kaja volt, tehát az iskolában ilyen fánk, és akkor hozzá csináltak ilyen epres, cukros habot, ez a boszorkányhab. Uh-huh. És akkor az volt, hát azt imádtuk. Na abból mondjuk speciál pont nem lehetett repetázni, mert mindenkinek kellett volna. Vagy,
2: nekünk is volt.
3: Vagy volt hal, rántott halat kaptunk például péntekenként.
2: Az, és az mindig is... szálkamentes volt. Igen, amúgy. Igen. Tehát azt azért szerettem, hogy nagyon jó. De nem volt luxus hal, de hogy szálkamentes. Mentes rántott hal volt, és finom. Igen. Vagy olyankor kaptunk péntekenként mindig sajttal sonkával töltött pulyka mellett. Hát azért ne haragudjál meg, az
1: luxi.
2: Nagy dolog. Igen. Igen. És akkor annak azért úgy örültünk. Nyilván mellette, hát amit meg nem lehetett megunni, az nem spagetti volt, azt
3: makaróni. Na az tényleg, az parádés volt.
2: Ezt mai napig csinálom otthon.
3: Nektek volt trükk, amikor mentetek repetázni? Hogy
1: hát nézd már rám, szerinted jó sikerült.
3: Hát szerinted nálunk mindig, amikor tudtuk, hogy olyan kaja van, ránéztünk, lebencsleves mondjuk, azt is nagyon szerettük. Tehát ilyen valami, és akkor csókolom Marika néni, hogy tetszik lenni? Tehát ha már így nyitottál a konyhás néni felé, akkor már mindig valahogy egy lapáttal még jutott rá.
1: Hónapig trükköztem, azt amikor elkezdtem egy hónap után gömbölyödni, utána rájöttek, hogy jóval adjuk neki.
3: Miért nem jut már a többi gyereknek? Ezt nem értjük. Tesi óra előtt milyen jó egy finom főzelék, nem? Oh. És akkor utána erre van 5 percet, hogy megedd, mert valahogy mindig úgy volt a futás nekünk, és akkor utána mentünk vissza tesi órára. Hát a legrosszabb volt, olyankor kötelet mászni. Tehát ez a... Minden még tele a pocakot.
1: Nekem ezzel sem volt problémám, nyugdíj, nekem nem kellett az sem.
3: Letépted a kötelet mentről?
2: Nem, csak megette a kötelet.
3: Ja?
1: Tudom, melyik az a játék, ez a Pac-Man, vagy melyik az a kis, és akkor bekapja így, ami felfelé végig, megette a kötelet.
2: Ha át kellene nevezned magad a pólód színére, és az óvodai jeledre, akkor hogyan hívnának téged?
3: Kékszőlő. És még nem is lenne rossz.
1: Amúgy ez tényleg nem rossz.
3: Mert most tényleg véletlenül jött így ki, mert kék pólóban vagyok, és egyébként egy kék szőlő volt a jelem.
2: Ez jó.
3: És mindig lovat akartam. Mármint, hogy ló szerettem volna lenni, hogy az legyen a jelem.
2: Ja, értem.
3: Nem én akartam nyeríteni. Csak, hogy az legyen a jelem.
2: Norbi fekete gerebje, én fekete tulipán.
1: Már nagyon jó kitaláltuk, hogy a rendezvényeken, ugye amikor visszük magunkkal a walkie-talkit, akkor így fogunk jelentkezni, hogy fekete gerebje hívja fehér csigát, fehér csiga jelentkez.
3: És akkor mindenki, figyelj már, én mi vagyok? Emlékszem még rá engem, hogy kell hívni, mert már nem emlékszem. Igen. Ki a fehér csiga? Szóljál már Mariannak, csak nem jut eszembe, mi az?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: választás egyszerű. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Száguldó csillag, csak lenne.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Még idén új szabályozás jöhet a szívfangrendeletről. Nem drágulhat a lakossági tűzifa az állami erdőgazdaságoknál. A Dunába menekült a rendőrök elől egy autós Budapesten. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Lezárult a szívhangrendeletről, a sürgősségi fogamzásgátlásról és a gyógyszeres terhesség megszakításról indított szakmai és civil egyeztetés, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte. Az egészségügyi minisztérium a következő hetekben alakítja kiálláspontját, és még idén új törvényjavaslat kerülhet a kormány elé. A tárca célja olyan szabályozás kialakítása, amely egyszerre épül szakmai evidenciákra, a betegek biztonságára, az emberi méltóságra és a segítségre. Nyújtása. Az egyeztetésen civil, szakmai és egyházi szereplők is részt vettek. Nem emelkedhet a lakossági tűzifa ára az állami erdőgazdaságoknál. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint az állami tulajdonú erdőkből származó tűzifa termékek nettó ára nem lehet magasabb a 2026. január 1-én alkalmazott árszintnél. A szociális tüzelőanyag programban felhasznált tűzifa ára sem haladhatja meg a pályázati támogatásban meghatározott összeget. A szükséges intézkedéseket szeptember 15-ig kell meghozni. A döntés célja, hogy a fűtési szezon előtt kiszámítható maradjon a lakossági tűzifa ára. Értetlenül fogadta a megyei önkormányzatok országos szövetsége Magyar Péter tervét a megyei közgyűlések megszüntetéséről és a rendszer átalakításáról. A szervezet szerint a bejelentést nem előzte meg érdemi szakmai egyeztetés, pedig korábban ők maguk kezdeményeztek párbeszédet a kormánnyal. A MÖOSZ úgy látja, ha a megyei önkormányzatokat nem felszámolni, hanem megerősíteni kellene. Pajna Zoltán a szövetség elnöke szerint Hajdú-Biharban a megyei önkormányzat éves központi támogatása 390 millió forint, miközben jelentős fejlesztési és koordinációs feladatokat látnak el. Nyilvánossá válhatnak az egykori állambiztonsági szolgálatok eddig titkos iratainak jelentős részei. Az erről szóló törvényjavaslatot ma tárgyalja az országgyűlés, kedden pedig már szavazhatnak is róla, közölte Görög Márta igazságügyi miniszter. A tervek szerint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában őrzött dokumentumokat a jelenleginél egyszerűbben és szélesebb körben lehet majd megismerni, ehhez külön online felületet is létrehoznak majd. A parlament emellett az igazságszolgáltatást és az Alkotmánybíróság működését érintő törvénymódosításokról is tárgyal. A Dunába ugorva próbált elmenekülni a rendőrök elől egy 27 éves autós Budapesten. A sofőrt közúti ellenőrzés miatt akarták megállítani a 11. kerületben. Ő azonban gázt adott, majd egy zsákutcában menet közben kiugrott az autóból és a kopaszig át felé futott. Végül a Dunába vetette magát, de mivel nem tudott úszni, rövid időn belül kimászott a partra, ahol elfogták. A rendőrség szerint a férfinak soha nem volt jogosítványa és eltiltás hatálya alatt vezetett. Az autó közben továbbgurult és egy fémoszlopnak ütközött.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma térségünkben borongósabb, hűvösebb idő várható. Többfelé kialakulhat eső, zápor, időnként nedves utakra is számítani lehet. A szél többfelé megélénkülhet. Délután 20 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

Will I am Britney Spears és a Scream and Shout itt a Sunshine FM-en. Jó reggelt, 6 óra 18 perc van, és hát a mai napon, kedves Roxanák, ti ünnepeltek, úgyhogy szeretettel köszönt a Sunshine FM, és hát szeretettel köszönhetjük itt időjárásunkban lassacskán az őszt is. Gyenge kettős fronti hatás várható egyébként a mai napra, úgyhogy erősen felhős, és még hideg front is. Csapadék egyébként úgy néz ki, hogy ma és holnap egyelőre nincs kilátásban, réteges őszi öltözetre viszont már annál inkább szükség lehet. Jelenleg vételkörzetünkben nagyjából 10-12 fok van, azért nem egy banánérlelő meleg, de nem is lesz ház éjszakai a forrósága, ahogy szoktam mondani, 22-23 fok lesz a napi csúcsérték. A valaha mért legmagasabb értékhez egészen messze kell nyúlnunk a történelemben. 1947-ben volt a fővárosban 36,5 fok. Ezzel szemben vételkörzetünkben nagyjából 22-24 lesz majd legfeljebb. És hát Putnokon még ennél is hidegebb volt valaha, 1977-es adat. A mínusz 1 fok, egyelőre mínuszokra a következő hetekben sem kell készülni, de olyan nagy melegre sem. Egy kis enyhülés érkezhet majd azért, felmelegedés. Nagyjából 25-26 fok így a hét közepére, a hét végére. Na meglátjuk, hogy hova alakul. Na hát, hogy az üzemanyagára hova alakult, ez egészen döbbenetes. Egy hétig nem voltam, az elmúlt egy hétben nem voltam. 45-50 forinttal emelkedett csak a 95-ös benzinára, úgyhogy ne haragudjatok, hogyha van összefüggés a kettő között, a távol létem és az üzemanyagárak emelkedése között, akkor ígérem, többet ilyet nem teszek, hogy távol maradok. Egészen brutális szinteken van most az üzemanyagok ára. Természetesen van rá magyarázat, úgyhogy én ezzel már is nyugodtan vagyok, remélhetőleg ti is. A magyarázatot azzal nem húznám az időt, inkább játsszuk egy jó dalt. Docsi és az Anxiety, az egykori Gotye, Somebody That I Used To Know sláger még a 2012-es évből. Aztán 25-ben Docsi átdolgozta ezt is. 10 perc múlva fél hét, jó reggelt, jó utat, vigyázzatok egymásra. Anxiety.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Három fontos törvényről dönthet a parlament. Mintegy 106 milliárd forint érkezhet korábban a magyar gazdákhoz. Mégsem törölnek 145 utónevet a választható nevek közül. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Három jelentős törvényjavaslat kerül az országgyűlés elé a héten. Ma tárgyalják az állambiztonsági íratok és az ügynökakták szélesebb körű nyilvánosságáról szóló javaslatot, amelyhez online hozzáférési felületet is kialakítanának. Napirendre kerülnek az igazságügyi törvények módosításai, valamint az alkotmánybíróság működését érintő változások is. Utóbbiak között szerepel, hogy az alkotmánybíróság elnökét a jövőben a testület tagjai választanák. A javaslatokról várhatóan kedden szavazhat majd a parlament. Nemzeti ellenállást hirdetett Orbán Viktor Köccsén. A Fidesz elnöke úgy fogalmazott, véget ért a Tisza kormánnyal szembeni türelmi idő, a jobb oldal pedig felveszi a kesztyűt és harcolni fog. Orbán szerint a Fidesz célja egy szuverén Magyarország megőrzése, még állítása szerint a Tisza párt politikája ismét Brüsszeltől függő helyzetbe hozná az országot. A volt miniszterelnök arról is beszélt, hogy a Fidesznek ősszel már nem a választási vereség elemzésére, hanem a kormány politikájának bírálatára kell koncentrálnia. Mintegy 106 milliárd forintnyi támogatási előleghez juthatnak korábban a magyar gazdák az aszály miatt. A kifizetéseket a szokásos októberi időpont helyett már szeptemberben megkezdik, az előleg aránya pedig 70-75%-ra emelkedik. A könnyítés a tárca szerint mintegy 150 ezer gazdaságot érinthet. Emellett Magyarország 10,8 millió euró uniós krízis támogatást is kap, amelyet a tavalyi aszályban jelentős veszteséget szenvedett kukoricatermelő között osztanak szét, a gazdák számára önkéntes tőketörlesztési moratóriumot is lehetővé tesznek. 9,5 milliárd forintos azonnali gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány. A programból 6 milliárd forint jut szakmai fejlesztésekre, 3,5 milliárd pedig technikai beruházásokra. Összesen 184 új vagy új funkciójú férőhelyet alakítanak ki, és 15 speciális gyermekotthon ellátását is megerősítik. Külön program indul a kórházban rekedt csecsemők számára, 1,5 milliárdot pedig a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek támogatására fordítanak. Tovább nőttek a műtéti várólisták Magyarországon. A NEAC szeptemberi adatai szerint csípő protézisre már több mint 10 000, térprotézisre pedig több mint 21 ezer beteg vár 60 napnál régebb óta. A várakozási idő térprotézis műtétnél országosan átlagosan 293 nap. Szakértők szerint a hosszú várólisták mögött a szakemberhiány, az infrastruktúra állapota és a finanszírozási problémák egyaránt szerepet játszanak. Mégsem törölnek 145 utónevet a Magyarországon választható nevek listájáról. A kulturális tárca felülvizsgálta a Kósa Lajos vezette utónévengedélyezési bizottság januári döntését, amely főként olyan neveket vett volna le a listáról, amelyeket jelenleg senki sem visel. Ehelyett 10 új utónévvel is bővülhet a választék. Elfogadták többek között a Liszka, a Benna, a Floriana és a Doron nevet is. A névkérelmezés rendszerét is átalakítanák, hogy a szülők a jövőben gyorsabban, lehetőleg 30 napon belül választ kapjanak kérelmükre.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma térségünkben borongósabb, hűvösebb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor, időnként nedves utakra is számítani lehet, a szél többfelé megélénkülhet. Délután 20 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Sergio Mendez, Black Eyed Peas és a más Kanáda itt a Sunshine FM-en. Jó reggelt, 6 óra 42 perc van. Apropó magas üzemanyag árak, ugye tudjuk, hogy jön a támogatás a dízelautókra, havi 5000 forintos támogatást kapnak az év végéig a maximum 150 lóerős dízelautók tulajdonosai. A pénz egyébként először októberben érkezik majd. Aztán hát közben ugye felvetett ez az egész érdekes kérdéseket és furcsa helyzeteket is teremthetett, ugyanis akár több 10 millió forintos prémium autók is jogosultak lehetnek a kompenzációra, miközben egyes régebbi, például akár hétüléses családi autók a plusz lóerők miatt meg kimaradnak ebből. Tehát tételezzük fel, hogy van egy 150 lóerős BMW-d, 16 millió forint a jelenlegi értéke, ami támogatott, meg mellette van egy 163 lóerős Ford S-Max, ami viszont meg már nincs benne. Na hát úgyhogy megint nem sikerül azért mindenkinek jót tenni, de hát ez általában így szokott lenni. Az élet sajnos ilyen. Friss hírekért egyébként keresétek a sunshine.hu weboldalt, és hogyha bővebb információra lenne szükségetek az előbb hallottakról, akkor azt is megtaláljátok ott. Bennünket pedig itt is, akár SMS-ben és Viberen is elérhettek, úgyhogy 0623 16 3000, ez az információs vonalunk. Úgyhogy ide jöhetek a bejelentések, mennyire lesz majd megnövekedett a forgalom, ez egy nagyon kérdés, egy nagyon jó kérdés, minden hétfő reggel talán az egyik legkardinálisabb kérdés, és mindig időjárás függő az is, hogy mennyire vesszük elő az autóinkat. Egyelőre talán ma még annyira azért nem fontos, nincs rossz idő, ezt azt gondolom, hogy évszaknak vagy dátumnak megfelelő. Réteges őszi öltözettel készüljetek, ma 22-24 fok lehet, és közben persze jönnek a jó zenék is. Nem sokára majd Teddy Swims újdonsága, itt lesz az egykori McLemore, Can't Hold Us. Most pedig adjunk gázt a fehér hollóval, jön fehér.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Nem drágulhat a lakossági tűzifa az állami erdőgazdaságoknál. Bíróság elé került a Nyírmárton falvi lombkorona sétány ügye. Három fontos törvényről dönthet a parlament. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Nem emelkedhet a lakossági tűzifa ára az állami erdőgazdaságoknál. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint az állami tulajdonú erdőkből származó tűzifa termékek nettó ára nem lehet magasabb a 2026. január 1-én alkalmazott árszintnél. A szociális tüzelőanyag programban felhasznált tűzifa ára sem haladhatja meg a pályázati támogatásban meghatározott összeget. A szükséges intézkedéseket szeptember 15-ig kell meghozni. A döntés célja, hogy a fűtési szezon előtt kiszámítható maradjon a lakossági tűzifa ára. Előkészítő ülést tart a debreceni járásbíróság a Nyírmárton falvi lombkorona sétány ügyében. Az ügyészség Nyírmárton falva korábbi polgármesterét és egy vállalkozót különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérletével, valamint hamis magánokirat felhasználásával vádolja. A vádirat szerint a volt polgármester több mint 64 millió forintos támogatást igényelt egy lombkorona sétányt is tartalmazó erdei kirándulóhelyre, miközben a pályázati ajánlatok versenyeztetése nem volt valós. A területen később az erdőt is kivágták, a támogatást végül nem fizették ki, mert az ellenőrző hatóság szabálytalanságot állapított meg. Újabb szakaszon folytatódik a 33-as főút felújítása. Szeptember 14-én hétfőn a Füredi út, Böszörményi út és Nádor utca közötti részén kezdődnek munkálatok. Elsőként a déli páros oldalon végeznek szegélybontást és szegélyépítést, valamint egy buszmegállót is áthelyeznek. Ezt követően pedig megkezdik a külső sávok aszfaltjának felmarását. A felújítása várhatóan decemberig tart. A forgalmat a munkák idején folyamatosan fenntartják, ugyanakkor ideiglenes forgalmi rendre is lassabb haladásra kell számítani. Az önkormányzat fokozott figyelmet kér az autósoktól. Szigorú fellépés jöhet Debrecen közterületein az agresszív vagy jogsértő magatartással szemben. A rendőrség, a közterületfelügyelet, a Reformix, a Városháza és az érintett önkormányzati képviselők egyeztettek a közterület biztonságáról. Barcsa Lajos alpolgármester szerint a cél egyszerre a segítségnyújtás és a határozott fellépés. Aki rászorul, támogatást kapjon. Aki viszont fenyegetően vagy jogsértően viselkedik, azzal szemben intézkedjenek. 20. alkalommal rendezték meg Debrecenben a Maugli kupát, amelyen állami gondozásban nevelkedő fiatalok léptek pályára. A kispályás labdarúgó tornának és ifjúsági találkozónak idén is a debreceni jégcsarnok melletti műfüves pálya adott otthont. A sport mellett közösségi és szabadidős programok is várták a résztvevőket. A rendezvényt a Bihari Állami Gondozottak Egyesülete szervezte, amely 20 éve minden esztendőben megtartja a tornát. Három jelentős törvényjavaslat kerül az országgyűlés elé a héten. Ma tárgyalják az állambiztonsági íratok és az ügynökakták szélesebb körű nyilvánosságáról szóló javaslatot, amelyhez online hozzáférési felületet is kialakítanának. Napirendre kerülnek az igazságügyi törvények módosításai, valamint az alkotmánybíróság működését érintő változások is. Utóbbiak között szerepel, hogy az alkotmánybíróság elnökét a jövőben a testület tagjai választanák. A javaslatokról várhatóan kedden szavazhat majd a parlament.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén többnyire felhős időre készülhetünk, napközben időnként esővel, záporral. A szél időnként megélénkülhet, délután 20 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
0: Zene, Nagyerdő, Debrecen.
1: Ez a mi városunk.
0: Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt, sok türelmet, 7 óra 13 perc van, rengeteg helyen történik most is, és a következő előttünk álló napokban is útfelújítás, forgalomkorlátozás, sávlezárások és ezzel kapcsolatos dolgok és intézkedések, úgyhogy legyetek nagyon türelmesek. Például Vétert közvetünkben a 36-os számú főút bizonyos szakasza az teljesen felejtős, ugyanis lezárták. Ma reggel pedig elkezdődik az Orosi úton Nyíregyházán az útburkolat felújítása. Ma és holnap is ezen dolgozik majd a Magyar Közút, úgyhogy aszfaltozási munkák, először marás, aztán aszfaltozás, úgyhogy legyetek résen, türelmesen, és érdemes lehet időben, vagy idő előtt elindulni pontosabban. Aztán folytatódik tovább Nyíregyházán a Hímes és a Vasvári csomópontján a körforgalom építése, és mint kiderült az elmúlt időszakban, kicsikét hosszabbra nyúlik majd ez a felújítás, átalakítás és építkezés, mint ahogy az előzőekben ezt eltervezték. Mindenféle bővebb információt a sunshine.hu oldalon megtaláltok, és hogyha ti is küldenétek egy-egy jól irányzott útinfót, akkor a 0623 3000-re tudom javasolni. Na, meg azt is javasolnám, hogy a mai napon Roxanákat köszöntsétek, hogyha van ilyen ismerősötök. Ha nincs ilyen ismerősötök, akkor szerezzetek be egyet és köszöntsétek fel. Mondjuk egy jó dallal, ami ezúttal Lady Gaga-tól jön, ez a The Dead Dance.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak jó zene.
2: Sunshine FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A hobbikertek szőlőtőkéjére is új szabályok jöhetnek. Automatikusan érkezik az üzemanyag támogatás októbertől. Szeptember 15-ig még kérhető az ingyenes HPV oltás. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A kiskertek és zárt kertek tulajdonosaira is kiterjeszteni a kormány a szőlő művelési kötelezettségét. A tervezett szigorítás célja az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegség terjedésének megfékezése. A NEBIH adatai szerint a fertőzést már mind a 22 magyarországi borvidéken kimutatták, a betegséget az amerikai szőlőkabóca terjeszti, és akár 20-50%-os terméskiesést is okozhat. A módosítás értelmében a hobbikertekben és a hétvégi telkeken lévő szőlőtőkék tulajdonosainak is gondoskodniuk kellene a növények megfelelő műveléséről és a fertőzés elleni védekezésről. Jogszabály ellenesnek minősítették az önkormányzati elektronikai hulladékgyűjtések korábbi gyakorlatát. A MOHU közlése szerint egy 2025-ös kormányhivatali döntés miatt kellett megszüntetni az e-hulladék átvételét ezeken az alkalmakon. A változásról valamennyi önkormányzatot értesítették már. A megunt vagy elromlott elektronikai eszközöket a továbbiakban a MOHU hulladékudvaraiban, szerződött fémkereskedő partnereknél, valamint az átvételre kötelezett üzletekben lehet leadni. A MOHU most hangsúlyozta, a változás hátterében a kormányhivatali jogértelmezés áll. Üzemanyag támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai októbertől, jelentette be Kármán András. A legfeljebb 150 lóerős, vagyis 110 kW teljesítményű dízelautók után év végéig összesen 20 000 forint kompenzáció jár. A támogatást nem kell külön igényelni. A Magyar Államkincstár a NAV adatai alapján automatikusan utalja, elsősorban arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. Egy ember egy autó után jogosult a támogatásra. A rendszer első körben azokra vonatkozik, akik már január 1-én is az érintett dízelautó tulajdonosai voltak. Alig drágulhatnak jövőre az autópálya matricák. A díjak emelkedését az augusztusi inflációhoz kötik, amely a KSH szerint 1,3% volt. Az Enfor számítása alapján a személyautók éves országos matricája a jelenlegi 61.760 forintról 62.560 forintra emelkedhet. Az éves vármegyei matrica 7.280 forint lehet. Az egynapos jogosultságért 5.630, a tíznaposért 6.990, a havi matricáért pedig 11.320 forintot kellhet fizetni 2027-ben. A kedvezményes M1-es regionális matrica ára a jelenlegi szabályok szerint változatlan maradhat. Szeptember 15-ig még kérhetik a szülők az ingyenes HPV elleni védőoltást a 7. osztályos diákok számára. A térítésmentes önkéntes vakcinát azok a lányok és fiúk kaphatják meg, akik betöltötték a 12. életévüket, és általános iskolába vagy gimnáziumba járnak. Az oltást az intézményen keresztül lehet igényelni. Fontos, hogy aki most nem kéri gyermekének a vakcinát, később már csak vényre és térítés ellenében juthat hozzá.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb középárfolyama alapján a svájci frank 385, az euró pedig 364 forint. Az angol fontért 424, az amerikai dollárért pedig 314 forintot kell fizetni váltáskor. Ma térségünkben borongósabb, hűvösebb idő várható. Többfelé kialakulhat eső, zápor, időnként nedves utakra is számítani lehet. A szél többfelé megélénkülhet. Délután 20 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim!

0: Walking on a Dream, az Empire of the Sun-tól. Jó reggelt, 7 óra 40 perc van, és megérkezett Dankó Laci.
1: Jó reggelt, kis csokolom, hello.
0: Hello,
1: szépen tudod ezeket így mondani, ilyen olyan vagy, mint Dévényi Tibi bácsi annak idején.
0: Igen, csak a pöttyös labda kiukat, úgyhogy ezt otthon hagytam. Itt rugdostam itt reggelente, aztán így elfáradt az anyaga. Sokat gyakoroltam reggelent a tükör előtt. Empire of the Sun, Walking on a Dream.
1: Te, hogy már ezzel feküdtél tegnap este?
0: Igen, meg azzal is feküdtem, hogy de jó lenne egy 150 lóerő alatti dízelautó, nincs valakinek kölcsön, havi 5000-ért. Adok érte 4-et.
1: Nagyon parádés.
0: Csak mindenki jól járjon egy kicsit. Átveszem.
1: Valamelyik nap néztem pont, van egy humorista, aki egyébként így írogat, vagy hát összeállítja a Facebook üzeneteit, amiket kap. Hát hihetetlen, hogy minden történik a világban. Tehát pont az ilyen marketplace-es hirdetéseket, meg ilyeneket figurázta ki, és az egyik volt, nyilván egy Xboxot akart megvásárolni, de csak a billentyűzet volt lefotózva, és akkor ráírt a srácra, hogy nem fotóznád le az egész készüléket, mert hogy megnézném, hogy milyen állapotban van, és akkor már rögtön mondta, hogy hát küld át, utald át az árát, és akkor megmutatom a képet, és mondta, hogy de hát ez nem így működik, először megnézném a terméket, mielőtt utalod, akkor fotózd le a bankkártyádat, és azt küld át. Hihetetlen.
0: Nagyon veszélyes dolog egyébként a marketplace-en hirdetni. Én nagyon sokszor beleszaladtam már abba, és megfogadtam, hogy nem, soha többet nem fogom, mert az valahogy annyira az olyan emberek gyűjtőhelye lett, akikkel nem szeretnék kommunikálni, és megint kiderült az, itt néhány hónapon keresztül árultam egy hangfalat, és nyilván mivel nem szinonima szótár, és hasonló dolgok voltak, vagy egy egri csillagok, amit hirdettem, így nyilván olyan embereket vonzott, aki csak zenét szeretne hallgatni, azt, hogy miért, mert azt is hagyjuk.
1: Szavasz, bro!
0: Hát,
1: mennyit engedsz a feléből? Tehát ez a rögtön.
0: Először megírtam a hirdetés szövegét, ilyen tényleg, tehát, hogy nagyon egyszerűen, célra és lényegre törően, a legfontosabb dolgokkal, tényleg csak röviden velősem. Aztán utána, amikor elkezdődnek a kérdések, és egyre többen hasonlókat kérdeznek, akkor kijavítom a szöveget, beleírom azt is. És a vége az, hogy egy kis regényt kell írnom, és ezen túlmenve is, hogy mindenkinek a buta kérdése meg legyen válaszolva, az egészben a legszörnyűbb, hogy ugyanúgy jönnek a kérdések, mert ugyanúgy nem olvassa el a leírást, és akkor már beleírtam azt is, hogy nem érdekel csere, se Rambo VHS kazettára, se semmi más, a másik hangfalra, nem kell telefon, semmi nem kell. Meg hogy ez két darabra vonatkozik-e, nem, egy darab van a képen, egy. Tehát, hogy fú, igen. Nagyon
1: hát
0: nehéz.
1: A srác
0: nehéz
1: az végül nagy nehezen küldött egy fotót, kimásolta egy katalógusból, de az Xbox helyett egy PlayStation-nek a konzolját. Tehát, vagyis hát a maga a készüléket, úgyhogy
0: bizalomkérdésű, végül is megvette?
1: Dehogy. Hát persze, előre utána. Nekem a kedvencem, aki odaírja a hirdetésbe, hogy ez megvan, még kérdése nem válaszolok. Akkor hogyan lehet megkérdezni, hogy megvan még? Tehát, hogyha ő feladott egy hirdetést,
0: ez jó.
1: Én is így, hogy is volt, ez megvan még kérdés, vagy hogy anyagoljanak, vagy valami. És akkor mondtam, hogy oké, akkor most cizelláltam, megfogalmazom, hogy szia, érdekelne a készülék. Merre található, és hogyan tudnám átvenni, vagy milyen állapotban van, vagy valami. Így már jó, így már válaszolt. Tehát, hogy kicsit olyan volt, mint az érzés, mint a ChatGPT, hogy át kell verni. Mert másképp nem tudod kiszedni belőle, hogy most akkor mi van és hol van. Kedvencem az volt, amikor egy cicát hirdettem, mert kis cicáink születtek, és akkor így mondtam, hogy persze ingyen elvihető, stb. Jött egy hölgy, jött az üzenet, hogy őt érdekelné, és az egyik kis cicát, parádés, nem tudnám házhoz szállítani, hát mondom, attól függ, hogy honnan, hová, vagy mi, Siófok. Hát mondom, Siófok pont nem esik útba.
0: Tessék várni, most még most eszik, mindjárt elkapom, a hátán beütöm a GPS-be, hogy hova
1: a
0: menjen. Igen, és akkor igazából
1: és elindítom, Cirmi, menj, látogass meg az új gazdádat. Tehát, de volt, aki képzede vonattal érte jött, az egyik, az Budapestre került, úgyhogy egy hölgy nagyon aranyos volt, ő annyit kért csak, hogy az állomásra vigyen már ki, hogyha lehet, ő hoz hordozót is minden, csak hogy Nyíregyházán nem bóklászna, ezért aztán vigyem ki az állomásra. Kivittem, ott volt, átadtam, mondtam neki, hogy jó egészséget kívánok, ő felszállt a következő vonatra, és már ment is. Tehát, hogy van ilyen, meg volt olyan, amikor elvittem egy másik helyre, ott, hát nem akartam nyulakkal hazatérni, de akkor volt az, hogy annyira aranyos volt a sász, neki meg nyulai voltak, és mondta, hogy hát ha már adtam ezt a cicát ingyen, ő meg cserébe ad nekem nyulakat ingyen. Hát nem kellett nyúl.
0: Nehogy üresbe gyere haza.
1: Persze, hát az első állomás az már rögtön egy ilyen állat eredel bolt volt, hogy nyúlketrec van, mit eszik egy nyúl? Amúgy mit csinál egy nyúl? Tehát, hogy, és azt nem mondta, hogy német óriás nyúl lesz. Tehát, hogy,
0: hogy mit csinál? Hát elrágja neked a TV kábelt, az internet kábelt.
1: Annyira cukik voltak, de én nem tudtam, hogy a nyúl érzékeny a szúnyogcsípésre, tehát hogyha megcsípi, akkor abba belehal, tehát a fülébe, orrába, stb. És akkor ott nyulászkodtunk otthon.
0: Hát akkor hogy járnak szalonát sütni? Meg egy tóparti sétát, hogy csinálod?
1: Hát úgy, hogy mindig ilyen fátyákat leszúrsz mellé, tudod, ez a szúnyagriasztó. De el le kellett teríteni ilyen szúnyaghálóval. Viszont a legjobb fűnyíró
0: volt. De arra, ugye, én még leterített szúnyoghálós nyulat nem láttam szaladgálni senki kertjében.
1: Hát nálam így volt. Mert hogy vettem még nekik ilyen szabadon kint sétáló rész, és hát nem elég, hogy volt egy kis házuk, legyen terasz is. Tudod, és a terasz rész az a fűre ment ki, tehát hogy ki tudott jönni. Nagyon szép volt, nagyon jó volt, és ott az összes kétszékűt lelegelték, de csak a kétszékűt szerették. Tehát a lóherét meg ilyesmit, azt szépen meg is ették, utána hátul meg is trágyázták, kicsit arrébb raktad a házat, másnap már megint. És akkor
0: ez nagyon jó.
1: Nagyon jó. Tehát, hogyha sok ilyen kis nyulad lenne, az parádés. Csak hát kicsit érzékenyek, meg a szomszéd macska is díjazta. Tehát amikor nem figyeltem oda, akkor viszont ő az egyiket lerabolta, mert hát neki egy élő friss hús érkezett.
0: Vitte pörköltnek szomszédba.
1: Igen. De vannak ilyenek. Úgyhogy óvatosan az ilyen hirdetésekkel. Volt olyan, hogy érte jöttek, nagyon aranyos volt, mondtam a srácnak, hogy el tudod szállítani egy bútor, egy nagy nehéz bútor, és mondtam, hogy ehhez azért kellene több ember, hogy elszállítsák. És mondta, hogy persze, érte, megyünk kis teherautóval, minden. Hát megérkeztek kis teherautóval, de nem mondta, hogy a terhes felesége lesz az egyik, aki érkezik vele, meg a másik a kisfia, aki volt vagy 3 éves, és mondta, hogy jöttünk a bútorért, na, akkor már tudtam, hogy. Hát akkor gyűrközzünk neki, ketten fogjuk kivinni, hiába mondtam, hogy több embert hozzon, de nagy nehezen kicibáltuk.
0: Hasonlóan járt, amikor egy ilyen ingyen elvihető kanapét, vagy nem is tudom, rekamének hívják, ezt egy kiúszható rekamét árultam, az is megélt már mindent, mert épp csak a háborúig nem nyúlik vissza a készítésének ideje, és
1: pedig hát sokat ért volna.
0: Egy 6. emeleti panel lakásból kellett azt úgy kihozni, ami nem volt egy egyszerű dolog, és ott is kértem azt, hogy aki, tehát, hogy onnantól kezdve, hogy meghirdettem, hogy ingyen elvihető, hát magamra szabadítottam. Mindenkit magamra szabadítottam, na akkor végül is kiválasztottam azt, akivel megtudtunk időpontban is állapod, meg úgy általában, úgy szimpatikus volt, és kértem tőle, hogy mert nem volt jó akkor a karom, vagy a könyököm, vagy az ujjam, vagy valami fájt, tehát hogy tudtam, hogy én azt nem fogom bírni, hogyha csak ő jön, én azt nem vagyok hajlandó, és kértem, hogy hozzon már segítséget, és hát hozott biztos segítséget, bár nem tudom, egyik kezét a másikkal hozta, vagy nem tudom, hogy mi volt benne a segítség. Végül is akkor is, mikor megláttam, hogy egyedül jött, akkor is tudtam én is, ahogy te, hogy akkor itt nincs mese. Na hát nagy nehezen kivittük ajtó hátán, tehát mire egy panellakásból kiviszel bármit is, rengeteg ajtón keresztül. Jött a lift, bementünk a liftbe, körülbelül 2 centi hiányzott, hogy bezárulódjon a liftajtó, ami nem sikerült. Tehát ez a 2 centi amúgy nagyon sok helyre jó lehetne. Ott nem volt jó, úgyhogy a 6. emeletről akkor lépcsőn vinni. Mire leértünk, ott éreztem, hogy egy 10-es legalább elkinek érte, mert ez így nagyon kemény. És miután megérkeztünk, és a parkolóig eljutottunk, akkor kerestem az autót, a teherautót, amivel jött. Hát egy kisebb fajta személyautóval jött. És abban nem tudom hogyan, de belegyűrtük, de hogy nekem azóta reumatológiai fájdalmaim vannak, úgyhogy...
1: Nekem vannak idén, aki a kerítést csinálta a srác, ő érkezett úgy meg egy személyautóval, és akkor mondta, hogy házhoz viszem majd a kapu szárnyakat, tehát 2 elég nagy fém szárny, és akkor így vártam én, tudod, egy kis teherautót, vagy egy nagyobbat, hogy megérkezett egy 2 ütemű Warburg, még a régi
0: szépségben,
1: és a tetején, és így ránéztem, és mondom, hogy osztobetyár.
0: Hát ez így szabályos amúgy?
1: Figyelj, ott nem kellett ültető rugó, tehát az úgy ült, hogy így gyakorlatilag már majdnem, hogy kúszott inkább szegény az úton, és mondta, hogy segítesz leszedni? Hát mondom, más választásom nincs.
0: De hallott, még egy órát rajta hagyod, magától dobja majd le az autó, könnyezve.
1: Igen, erősebb kanyarban, mint a tőkesúly a hajóknál, így felborul.
0: Ha nektek is van valami hasonló sztoritok, azt várjuk nagy szeretettel. 10 perc múlva 8 óra, közben itt van az Árja Mafia. Látom.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
4: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
5: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
1: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni dorkóüzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a dorkót a Debrecen fórumban és a Stop Shopban.
0: Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene!
0: Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További szép reggelt, jó utat és türelmes autózást kívánunk. Mi újság Debrecen területén? Ezt most Horváth László gépelmük szakoktatótól tudjuk meg. Mire érdemes figyelni, szervusz?
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát igen erős forgalomban közlekedünk az egész város területén. A bejövő útszakaszok közül hadd emeljen már ki a Faragtár úton érkezőket, illetve a 33-as számú főúton beérkező forgalomban. Kihelyeztek 30 km/h jelzőtáblákat, erre nagyon-nagyon figyeljünk, és ezért is, illetve a rengeteg autó miatt hatalmas a forgalom. Az iskolák környékén is nagyon-nagyon figyeljünk, és legyünk szabálytisztelők, mert ha beállunk a kereszteződésbe, mert saját magunknak csináljuk a dugót és a hatalmas nagy elakadásokat. Hát ehhez kívánok én türelmet és sok-sok figyelmet, balesetmentes közlekedés mindenki számára.
2: Így legyen, köszönjük, László!
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, szép napot kívánok mindenki számára!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Mintegy 106 milliárd forint érkezhet korábban a magyar gazdákhoz. Lezárult Debrecen elektromos hulladékszállító mintaprojektje. Tovább nőttek a műtéti várólisták Magyarországon. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Mintegy 106 milliárd forintnyi támogatási előleghez juthatnak korábban a magyar gazdák az aszály miatt. A kifizetéseket a szokásos októberi időpont helyett már szeptemberben megkezdik, az előleg aránya pedig 70-75%-ra emelkedik. A könnyítés a tárca szerint mintegy 150 ezer gazdaságot érinthet. Emellett Magyarország 10,8 millió euró uniós krízis támogatást is kap, amelyet a tavalyi aszályban jelentős veszteséget szenvedett kukorica termelők között osztanak szét, a gazdák számára önkéntes tőketörlesztési moratóriumot is lehetővé tesznek. Folytatódnak a NAV ellenőrzések Hajdú-Bihar vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai szeptember 14-e és 18-a között elsősorban a vendéglátóhelyeket vizsgálják. A revizorok ellenőrzik a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését, valamint az online pénztárgépek használatára vonatkozó előírások betartását. Emellett a vármegye építkezésein továbbra is kiemelt figyelmet kap a szabályos foglalkoztatás. A NAV most arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellenőrzések a hét bármely napján és Hajdú-Bihar bármely településén megtörténhetnek. Lezárult Debrecen egyéves elektromos hulladékszállító mintaprojektje. A több mint 713 millió forintos teljes egészében támogatásból megvalósult programban három elektromos hulladékgyűjtő járművet teszteltek valós üzemi körülmények között. A járművek egy év alatt csaknem 36 ezer kilométert tettek meg, és több mint 3600 tonna hulladék begyűjtésében vettek részt. A projekt célja az volt, hogy összehasonlítható adatokat gyűjtsenek az elektromos és a hagyományos dízel üzemű járművek működéséről. Az önkormányzat szerint a tapasztalatokat a jövőbeni városüzemeltetési fejlesztésekben is felhasználják majd. Kihelyezett orvosképzést indíthat Izraelben a Debreceni Egyetem. Az általános orvostudományi kar Eilatban hoznak létre új képzési helyszínt, ahol a hallgatók a debreceni tanterv és tematika szerint tanulnának. A program részeként új egyetemi kampuszt, laboratóriumokat és oktatási infrastruktúrát is kialakítanának. A hallgatóknak bizonyos gyakorlatokra, vizsgákra és az államvizsgára Debrecenbe is el kell majd utazniuk, a diplomát pedig a Debreceni Egyetem adja ki. Az intézmény szerint egyedülálló, hogy külföldi egyetemként engedélyt kapott izraeli orvosképzés szervezésére. A program legkorábban a 2027-28-as tanévben indulhat el. Tovább nőttek a műtéti várólisták Magyarországon. A NEAC szeptemberi adatai szerint csípő protézisre már több mint 10 000, térprotézisre pedig több mint 21 ezer beteg vár 60 napnál régebb óta. A várakozási idő térprotézis műtétnél országosan átlagosan 293 nap. Szakértők szerint a hosszú várólisták mögött a szakemberhiány, az infrastruktúra állapota és a finanszírozási problémák egyaránt szerepet játszanak. Sinkó Eszter egészségügyi közgazdás szerint 15-20 milliárd forintos többletforrás már érdemben gyorsíthatná a műtétek elvégzését.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Ma Debrecen környékén többnyire felhős időre készülhetünk, napközben időnként esővel, záporral. A szél időnként megélénkülhet, délután 20 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt, bízunk benne, hogy mindenki megérkezett oda, ahova kellett. Tehát, hogy ahogy Evelyn annak idején mondta a gyerekekről, hogy a rendeltetésszerű helyük. És hát ugyanúgy a felnőttekre is igaz, hogy nekik is van rendeltetésszerű helyük. Így lásd például munkahely, szolárium, konditerem, pékség, kávézó. Néha az az érzésem tehát egyébként,
2: élni.
1: Hogy hát nem ez a sorrend, nyilván nem ez a sorrend.
2: Ez a napi menetrended így az óra rendben? Hogy...
1: Nem, először kávé, reggeli, edzőterem, szolárium.
2: Aha. Közben ez... meg egy kis munka.
1: Igen, én 6-tól 10-ig leszoktam ezeket tudni. Itt az alter egóm szokott egyébként beszélni, csak ő most nem ért rá, mert most ő megy a szoriba. Egyébként nagyon érdekes az, hogy sokszor az az embernek az érzése, bármely városban is jár, és látva azt az őrült nagy forgalmat, hogy itt senki nem dolgozik, vagy akár a bevásárlóközpontok. Mert az, hogy még valaki útközben van, az még lehet a munkájának része. De az, amikor valaki a bevásárló központban van, és elcsípem, és lebuksz te is, mint ahogy ő is mondhatná, hogy én se dolgozom. Tehát ugye, nagyon érdekes, nagyon felborult ez az elmúlt évtizedekben, hogy amikor én gyerek voltam, akkor ugye ez a reggel 8-tól délután 4-ig.
2: Többen voltak a buszok, mindenki ment reggel igen. A munkahelyére.
1: Senki nem volt otthon, csak az idős, meg a terhes.
2: Igen.
1: Kismamák.
2: Tegyük hozzá, hogy akkor hamarabb mentek nyugdíjba is az emberek. Tehát furcsa ezt ma már kimondani, de az én édesanyám nagyjából még 55-6 éves volt.
1: Hát hiszem, mert 18 évesen kezdte.
2: Hát meg a munkát. Alacsonyabb volt a nyugdíjkorhatár, és meg hamarabb kezdett dolgozni. Nyilván érettségi után ők elkezdtek dolgozni.
1: De egyébként tök érthető a kormány döntése is, például látva, hogy milyen 50-60 évesek vannak kigyúrva. Hát világos. Hát hogyha így haladunk, 80 éves lesz a nyugdíjkorhatár.
2: Így van.
1: Az a kigyúrt
2: nyugdíjas. Igaz, az átlag életkor meg 65 év, de nem érdekes. Tehát, hogy az mire nyugdíjba mennél, addigra meghalsz. Találtunk egy érdekes hírt egyébként a nagyvilágban. Ma reggel futottam bele az egyik kereskedelmi csatornán, beszéltek erről, hogy egy anyuka meg apuka kitalálta, hogy a gyerekének adnak zseppénzt, és megadóztatják őket. Tehát, hogy levonják az adót a zseppénzből.
1: Tehát bruttóban kapja.
2: Nettóban kapja, de a bruttó, tehát ő, mint az állam, aki adja ezt a zseppénzt, ő már levon belőle, és vissza is kerül.
1: De várj, és akkor azt elmondja a gyereknek, hogy figyelj, egyébként ennyi lenne az összeg, de csak ennyit kapsz meg belőle, vagy odaadja. Illetve nem adja így. Oda, persze, hogy nem adja oda.
2: De meg kell fizetnie adóban. Uh-huh. Tehát, hogy vagy nem adja oda, vagy pedig visszafizeti neki,
1: az
2: mint,
1: a
2: mint adót, mert hogy azt
1: akkor
2: mondta...
1: Akkor tényleg látja a súlyát annak, hogy ebből vissza kell adni?
2: Igen, szerinted egy 2 éves gyerek ebből milyen súlyt lát? Mert azt hiszem 2-5 meg 7 évesek a gyerekek. Tehát egy...
1: Apajt paraszt.
2: De körülbelül ez volt a válasz, hogy ilyen pénzügyileg tudatosan szeretné nevelni a gyereket. Ami nem rossz. Tehát, hogy tanulja meg a gyerek, hogy igenis, hogy abból a pénzből, abból még adózni kell, vagy vissza kell fizetni, vagy nem tudom. De mi lesz a következő lépcső? Tehát majd kimegy a gyerek, játszik a homokozóba, épít egy várat, és akkor majd oda megy hozzá az apuka. Na kisfiam, akkor egy, volt-e illeték befizetve arra, hogy a telek után? Kettő. Uh-huh.
1: Nézzük a védőfelszerelést.
2: Igen, volt-e rajta bukósisak? Volt-e, de? 3, egyébként a helyi iparűzési adót befizetted
1: és
2: már?
1: És a napi bejelentésem,
2: igen, szeptember 15, be kell fizetni. Na, légy szíves, akkor a 2%-ot gyorsan levonom belőle, és a többi...
1: Ja, hogy nem akarod, nem vagy hajlandó, nem működsz együtt, hívom a rendőrséget.
2: Igen.
1: Tanulja meg a gyerek, mire 3 éves lesz.
2: Nem, karácsonykor átadják az ajándékot. Oké, ajándékozás után kell illetéket fizetni? Na, számoljuk csak ki, aha. Hogy akkor mi lesz? Van távirányítós autód? Igen. Akkor kötelező biztosítás be van fizetve, a súlyadó, mérjük csak le az autót. Hány kilós az autó? 2. Jó, akkor kiszabuk rá egy súlyadót.
1: Annyi, hogy a kis Chen 5 éves, de 15-nek néz ki. Már őszhajszálai
2: és
1: vannak.
2: És tudod mi, amikor a gyerek majd játszik a távirányítós autóval bent a nappaliba, elszágult apuka meg kiugrik rögtön a trafipaxos kis mérőberendezéssel, és azt mondja, hogy 30 000, mert hogy gyors hajtás volt a nappaliban. Tehát, hogy kirakja majd a kis táblákat, hogy mennyivel lehet közlekedni.
1: Igen, és akkor nem értjük azokat a híreket, mikor annak idején olvastam Demi Lovatóról, hogy akkor volt 16 éves, és már 2 éve lejött a drogról. A 2 éve tiszta, és nem értjük, hogy ezek hogy vannak ilyen dolgok a világban. Hát mondjuk ezzel is egyébként, hogy tönkre lehet tenni egy gyerek életét.
2: Igen, hát tegnap pont az a humorista, akiről korábban beszéltem, egy ugyanilyen Facebook üzenetet is, egy ilyen kérdést tett fel neki, hogy 11 éves a kissrác, és mondta, hogy a 14 éves barátnőjével összejöttek, és gyereket szeretnének. És mondta, hogy hát szerintem még egy kicsit korai. Tehát, hogy nem biztos, hogy feltétlenül ez kéne, beszélj már a szüleiddel, és azt mondja, hogy apukám támogatja. Tehát így nem kész.
1: Várj, ott ki hány éves volt? A 11 a fiú?
2: Azt mondta, 11 a fiú, és 14 talán a lány. Úgyhogy, na.
1: Hát, visszagondolok arra, hogy 11 évesen én hol jártam tudatban, és mit csináltam.
2: Igen, tehát hogy...
1: Térdeltem az ágyam mellett, és legóztam. Ez volt 11 évesen. És abban ez a szörnyű, hogy 16 évesen is ugyanezt csináltam.
2: Mit építettél a legóból? Befizetted az adót utána?
1: Nem, akkor még nem kellett.
2: Igen.
1: Nem kellett.
2: És kockánként az áfát, mert be kellett szerezned az alapanyagot.
1: Hú, nagyon durva. Tehát, hogy ez azt hiszem, azt mondod, távol kellett talán Kínában.
2: Talán, vagy ott, vagy ott, vagy Amerikában. Tehát nyilván előfordulnak
1: ezek. Hát azért annyira nem mindegy.
2: Mindegy, de hogy egy hozzánk távoli ország.
1: Ah, értem.
2: És hogy ezt úgy kitalálták. Hát nem tudom, mi lesz a következő lépcső. Tehát én azért még egy ilyen 2-3-4-5 éves gyereket inkább játszani hagynék. Hozzáteszem egyébként ez a pénzügyileg tudatos nevelés, tehát az, hogy igenis mondjuk, ha adsz zseppénzt a gyereknek, sokat beszéltünk már mi is erről a témáról, hogy ő ezt hogyan osztja be, hogy hogyan költi el, hogy gazdálkodik esetleg vele. Nekünk volt még ez a takarékbélyeg, neked már biztos nem volt. Amikor én voltam gyerek, akkor lehetett gyűjteni ilyen iskolai takarékbélyeget, ami azt jelentette, hogy kaptál a szülőktől zseppénzt, elvitted, megvetted a tanárnénitől az 1, meg 5, meg 10 forintos matricákat, egy ilyen albumba gyűjtögetted, és akkor évvégén ezt összeraktad, és akkor beválthattad az iskolában, és egybe megkaptad azt az összeget. És tök jó volt, mert azt mondtad, nyilván úgy reklámozták, hogy egy évig gyűjtögetsz és veszel egy biciklit. Hát persze, hogy ha anya meg apa ad neked annyi bélyegre valót, hogy egyébként tudtál belőle venni biciklit.
1: Okay, viszont nagyon rossz marketingje volt ennek, ugyanis nem véletlenül találták ki azt a mondást, hogy megmutatod a lánynak a bélyeggyűjteményet. Tehát, hogyha az lett volna, hogy van egy kiszemelt lány, aki tetszik neked, mutasd meg a bélyeggyűjteményet.
2: Igen, és akkor rögtön megnézte, hogy hány forint értékű az a bélyeggyűjtemény, és már dobott is, hogyha nem volt megfelelő. Micsoda? Nem tudsz megvenni egy biciklit, csak egy pöttyös labdát? Na hát akkor kész.
1: Hát ez sajnos a mai világban is hasonlóan működik, csak nem bélyeggyűjtéssel.
2: Az, hogy a szívem szakadt meg, amikor a végén oda gyűjtögettem a kis bélyeget, bevittem az utolsó tanítási napon, hogy akkor beváltom, és egy ilyen mozdulattal egy tollal így keresztül húzták az összes bélyeget, amit addig ragaszgattam, ezzel érvénytelenítették a bélyeggyűjteményt, hogy ne lehessen még egyszer beváltani, majd kaptam egyben, mit tudom én, 100 forintot, és akkor így tök jó volt, mert egy év alatt annyit összegyűjtöttem, és így néztem, hogy hát most tök gazdag lettem, mert akkor még, tudom én, 2 forint volt egy gömbfagyi, tehát azért abból tudtál venni éppen fagyit, de biciklit azt néztem, mennyi egy bicikli, 1000 forint, vagy valami ilyen.
1: Mentél haza vidáman a 100 forinttal, és milyen jó, hogy a szüleid nem olyanok voltak, mint ennek a itt a történetben szereplő, hogy megadóztatták, mert jött volna veled szembe édesapád, 100 forintnak 50 nap felett.
2: És azonnal add ide.
1: Így van.
2: Képzeld, de játszottunk olyat, mikor gyerek voltam, hogy lehet, hogy nektek is volt, kitettünk egy pénztárcát az utcára, és aztán arra egy damilt kötöttünk, és bebújtunk a kapu mögé, és hogyha valaki meglátta és fel akarta venni, akkor nyilván mi meg behúztuk a zsinort, és hogy mozgott, és így ezzel megvicceltük. Na most jött az én nagyapám, aki meg rátolta a biciklinek a kerekét a damira, mert nyilván tudta, hogy miről szól a történet, és hiába rángattuk, nem ment. És akkor így kitömtük papírral, meg mindennel a pénztárcát, és aztán ő közben, miközben ott nézegette, belecsempészett egy kis papírpénzt. Majd elment utána tovább, jött vissza, és mondja nekem, hogy fiam, azért ez kockázatos, nem, hogy kint játszotok, és hogyha valaki elviszi, és igazi pénz van, mert mondtam, nagyapád, nincs benne igazi pénz, hát mi papírral van kitömve, azt mondja, biztos? Kinyitottuk. Hogy kerül bele ez a pénz? Tehát, hogy ki volt az a hülye, így néztünk egymásra, aki benne hagyta
1: nagy
2: az fat, igazi.
1: Nagy bűvész amúgy.
2: Ez zseniális volt, és akkor utána elmentünk, nyilván utána bevallotta, hogy ő volt akkor, és mentünk, és vettünk magunknak, nem is tudom, valami, vagy fagyit, vagy csokit, vagy valamit belőle. De hogy igen, tehát meg kell tanulni gazdálkodni a pénzet, nem feltétlenül így, hogy kiteszed a pénztárcát, és szórakozom.
1: Nem feltétlenül
2: másikat.
1: 2 éves korban kell,
2: de
1: szerintem
2: nem,
1: ezt.
2: Én is ezt gondolom.
1: Én úgy emlékszem, hogy Vekerdi Tamás mondta azt, hogy a gyerek legyen már gyerek.
2: Igen.
1: Hát, hogy egy ideig legalább hagy élvezze már.
2: Viszont
1: azt, hogy
2: középiskolában gyerek. Meg nem lenne rossz ezt oktatni. Tehát, hogy ott már tényleg, hogy tudják, hogy mi az, hogy befektetés, mi az, hogy állampapír, mi az, hogy adózás, mi az, hogy kötelezettség, mert van egy csomó minden. Amit hozzáteszem, sokszor mi is értetlenül állunk előtte, hogy összegyűjtögeted a pénzedet, van egy kis megtakarításod, uram, bocsánat, azt valaki megörökli akkor azután, hogy még azután megint adót vonnak le, vagy veszel egy új autót, mi a bánatnak kell befizetni még vagyonszerzési illetéket, amikor azt te már leadózott és megtakarított pénzedből veszed tulajdonképpen, de még egyszer fizes be az okmányirodán egy vagyont azért, mert átiratsz egy autót. Vagy csak azért, mert a forgalmi engedélyt megkapod, vagy valami. Persze van egy eljárási, ügyintézési valami, de hát akkor is megint fizetsz ilyen súlyos 10 000-eket.
1: A leadózott pénzedet kapod meg, és a boltban úgy kapod meg, és a boltban ugyanúgy adózott termékeket vásárolsz.
2: Meg még befizeted az áfát, meg a mindent. Igen.
1: Tehát, hát igen,

0: gázról van szó.
1: Igen.
0: Azért képben legyél azzal, helyeközben a növényekkel, eszközökkel, kipróbálás
2: legalább
0: szintén.
2: Meg tud különböztetni, mert most milyen jó, nem biológia órán megtanulod az összes, hogy termő, porzó, mindenféle ilyen
0: nem volt dolgokat,
2: meg hogy egyszikű, kétszikű, és a csíra, meg a stb. Nem lehetne kicsit olyan életszerűbb? Tehát, hogy oda teszek egy babot, beászhatom vízbe, kicsiráztatom,
0: az a
2: megnézem. igen, és utána azt gondozom, nevelem, stb. Csak túlzottan nálunk ez az elméleti oktatás.
0: Le kell menni teljesen a mélyére. Többen ott eltévednek, évekig nem jönnek fel abból a mélyből. Beküldi a tanár a gyereket az erdőbe, és meg se keresi. Utána sem megy. Hagyva, jó van az, hogy fiam, majd lesz valami, majd felzárkózol.
2: Igen, tehát az egyik kisrác mesélte nekem, aki ilyen két tannyelvű iskolába járt, hogy mondtam, hogy és? Hogy beszélsz németül? Azt mondja, hát németül úgy konkrétan beszélni még nem nagyon tudok, de azt már el tudom mondani, hogy a beporzás az hogyan zajlik, mert környezetórán azt németül azt oktatták. Mondjuk erre speciál kimész Münchenbe, kevesen fognak rákérdezni, amikor ott állsz a vasútállomáson, hogy elnézést, nem tudnál megmondani, hogy most ez a méhecska, amikor rászáll, akkor hogy viszi át a virágport?
0: Nem is az, hány évtizednek kell eltelnie, hogy ez megtérüljön ez a tudás?
2: Sose lehet tudni. Igen. Esetleg, amikor a mélyegyűjtemény meg akarod mutatni egy német csajnak, de nem jut eszedbe csak a beporzás.
0: Én is várom egyébként egy ilyen jó 25 éve, hogy a kovalens kötéssel tudjon még kezdeni, de nem jött még
2: ami
0: az
2: ami késik,
0: ideje.
2: Nem múlik.
0: Na jó, 8 óra 25 perc van, Ray Dalton újdonsága megérkezett, és közben nem sokára sportolunk is, úgyhogy szép reggelt és jó kovalens kötés mindenkinek.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép reggelt, jó sportolást mindenkinek. Mi újság a sportvilágában? Laci, mivel készültél?
3: Megvan neked Duplantis legújabb albuma, tudod, a rúdugró világcsúcs tartó, és csodálom, hogy még nem játsszuk a zenéit, mert hogy tegnap énekelte az atlétikai világdöntőn, élőben adott elő egy dalt, hát nyilván ennek a világdöntőnek az indulóját. Maradjunk annyiban jobb az, hogy ő rúdugró lett, és nem énekes. Tehát egyébként nem volt rossz maga az előadás mód, csak néha kicsit gyorsabb volt, mint a ritmus, meg látszott, hogy hát a fülét piszkálta, ott volt bedugva neki valami fülhallgató,
2: ja,
3: vagy ment az alap, vagy nem, valami.
2: Ilyenkor szerintem szólt neki, hagyd abba, fejezd be, ne csináld.
3: Hát az marha nagy segítség. Tehát nekem volt már olyan élő bejelentkezés, amikor közben az adásvezérlőből pedig nyomják a fületben a szöveget, te meg beszélj. Tehát annál rosszabb nincs, meg egy riportalannyal csinálsz interjút, és közben pedig mondják, hogy jó, kicsit majd figyelj, menj el balra, jó, majd oké, most visszább, még van egy perc, de egy perc múlva majd köszönjél, légy szíves. Egyébként meg borult miattad az egész műsorterv, mert nem most kellett volna bejelentkeznetek, de műszakiba, amikor ezt végig mondják a füledbe.
2: És te üveges tekintettel nézel, mint
3: aki kell zárnod, és nem tudsz mit csinálni.
2: Persze, de körülbelül egyébként úgy tudom elképzelni ezt, hogy igen, próbált kizárni, de közben meg így nézel magad elé, olyan, mint a gép agyvérzést kap.
3: Igen, mint a bajai halászlépőzőn a sásztár. Körülbelül úgy, hogy de volt már rosszabb is, amikor a olyan helyen mész, ahol mondjuk két percet csúszik a hang, nyilvánosan beszélsz mondjuk egy stadionban, és akkor bemondasz valamit, és utána hát jó sok késéssel, mondjuk egy 10-20 másodperc késéssel érkezik meg a hangszóróba, mert az rádiós mikrofon, és elmegy, hát azért be a vevő, és
2: nem utána... 10-20 másodperc, jó, elég, hogyha tűnik. Egy fél másodperc, az pont annyira rossz, hogy nem tudod, hogy hol jársz.
3: Szörnyű, tehát olyankor ki kell zárni. Szóval Duplantis énekelt az atlétikai világ döntőn, Budapesten fantasztikus volt a rendezvény, nagyszerűen sikerült, teltház volt minden nap, tehát 60 ezer néző, óriási show műsor volt. Más jellegű volt ez az atlétika, mint mondjuk egy világbajnokság, vagy akár egy Európa-bajnokság. Kicsit inkább az olimpiához hasonlított, de ez az igazi, hát amerikai show elemekkel tűzdel. Tehát, hogy mindenhonnan ledes világítás, fény, csak aki ugrott, vagy aki dobott azt a számot, azt világították meg a stadionban. De jó eredmények is születtek.
2: Találva,
3: ez nagyon. És hát ezzel zárul tulajdonképpen a szabadtéri idény, de születtek nagyszerű eredmények. Úgyhogy például férfi magasugrásban is a világ idei legjobbja, az most született még. 237 centi volt, azt hiszem, az olasz srácnak a Tamirinek a teljesítménye. Szóval fantasztikusan sikerült, jó hangulat volt, és egy ilyen igazi, hát olyan, mint a karácsonyi buli a cégeknél, hogy olyan felszabadultan versenyzett. Ehhez képest voltak, akik közel álltak például a világcsúcshoz is. Hát új világcsúcs nem született el, sem Duplantis esetében, sem magasugrásban, bár megpróbálták a versenyzők. Ami a hétvégét illeti, itt a labdarúgó Magyar Kupa vitte most a prímet az atlétika mellett, hiszen bekapcsolódtak az NB1-es csapatok is, és mindannyian tovább is jutottak. Volt, aki könnyebben, volt, aki picit nehezebben, a Debrecennek meg kellett azért szenvednie, vezetett magabiztosan, aztán egyenlített az ellenfél, és aztán az utolsó pillanatokban született meg a győztes gól. A Nyíregyháza és a Kisvára nem bízta a véletlenre, nagy arányú győzelmet aratott, 8-1 lett például a Sparinak az eredménye a Majosi esélynél. Egyébként egy jó hangulatú mérkőzés volt, az is sokan utaztak, szurkolók a helyszínre, nem a közelben van. Majos Kisvárnának is jó messzire kellett utaznia, tehát így várja mindenki a sorsolást, ma este 19:30-tól lesz, és az M4 Sport élőben közvetíti majd a sorsolást, nyilván miután a stúdióban lesz a sorsolás, és meglátjuk, hogy ki lesz majd a következő ellenfél. Nyíregyházán egyébként ez a hét a Fradi elleni mérkőzésről. Szóval ugye múlt héten a Deac fogadta a Ferencvárost a Magyar Kupában, akkor ugye a debreceniek látták vendégül a zöld-fehéreket. Most ők elmennek, majd játszanak egy Európa Liga meccset, már nem a Deac, hanem a Fradi csütörtökön, aztán utaznak Nyíregyházára. Most itt a keleti végeket végig járják, úgyhogy ez a mérkőzés majd vasárnap lesz egyébként. Szektorbezárás van érvényben, tehát két szektort le kell majd zárni a Városi Stadionban egy korábbi büntetés értelmében, tehát teltház nem lehet ezen a találkozón. Érdemes a jegyeket időben pont ezért megvenni, mert nem biztos, hogy mindenkinek jut majd, aki szeretne. Kis Norbi futamaira bőven van jegy, hát ha így marad, akkor az utolsó futamot az ő részéről akár meg sem kell rendezni, most már több mint 100 pont az előnye összetett évben. Hétvégén is rendeztek 4 futamot a belgiumi Zolderben, és ha már éppen arra járt, akkor ebből a 4-ből 3-at megnyert. Az egyiket úgy, hogy a 8. helyről rajtolva a fordított rajtrácsos futamon, de hát leszakadt az ég, esett az eső, csúszós volt a pálya, és hát ez Norbinak ez nagyon fekszik. Mindenki ment a belsőjével, megpróbálkozott, ő meg a külsőjével szépen körbeautózgatta őket, tehát bámulatos.
2: Más, hát, amikor ilyen idő van, kapcsol egy filmet a Netflixen, összebújik a párjával.
3: És ő is ezt mondta, hogy ültek a kamionban, meg volt az időmérőedzés, látta, hogy esni fog az eső, gyorsan még akkor menni kellett egy gyors kört. 10 időmérőedzés volt, azt hiszem, az idei évben eddig, és mind a 10-et ő nyerte, tehát mindig az első helyről rajtolt, és 15 futamot nyert most már meg. Ültek a kamionban, leszakadt az ég, és nem lehetett tudni, hogy egyáltalán elrajtol-e az egyik futam, majd 15 perc várakozás után egyszer csak így elállt az eső, de hát nyilván attól még a pálya vizes maradt, de így megrendezhető volt a verseny, és ha már megrendezték, akkor már miért ne nyerje meg? Úgyhogy karnyújtásnyira a 8. Európa bajnoki cím.
2: Nagyon kíváncsi lennék amúgy, hogy milyen hangulat uralkodik a mezőnyben, abban a mezőnyben, ahol Norbi évek óta sorra nyeri a versenyeket, hogy ott így rátudtak már erre a többi versenyző.
3: Szerintem őt már kiveszik, és azt mondják, hogy jó, akkor harcoljunk a második helyért, és az
2: mert
3: a legjobb.
2: A második az új első.
3: Igen.
2: Mintha Norbi igen. Nem is lenne.
3: Abszolút, abszolút. Úgyhogy szerintem gyakorlatilag kijelenthető, hogy történelmet írt és Európa bajnok. Hogyha nem is nyeri meg a hátralévő futamokat, vagy egyáltalán nem nyerne már futamot, szerintem a keresztbeveréseknek köszönhetően már akkor sem érnék utol, mert utána viszont kiegyenlített a mezőny, szóval az kizárt, hogy mondjuk Sasha Lenz nyerje innentől kezdve az összes versenyt. Úgyhogy ez mindenképp egy érdekes történet, hogy ilyen magabiztosan talán tavaly nyert utoljára az Európa bajnoki címet, az is hasonló volt. Szokták mondani, hogy a gyerekek olyan kendőzetlenül megmernek kérdezni dolgokat, és néha zavarba is hozzák a felnőtteket.
2: Hát mert őszinte, mint a részegember, meg a cicanadrág.
3: Így van. és óvatosan is kell előttük beszélni arról, hogy mit mondasz, mert utána képesek az óviban, vagy bárhol visszamondani ezt az óvónéninek.
2: Hát de apa azt mondta, hogy és akkor ég a pofát, hogy
3: így van. Én nem is, valaki másik apuka lehetett, biztos hallotta.
2: A gyerek szinte épp csak nem gondolatolvasó, amúgy nagyon odafigyelnek, és nagyon magukba szívják. Én is hallok azért olyan történeteket, meg olyanokat pici gyerekektől, 4-5 évesektől, hogy tényleg még szinte alig tud beszélni, meg nem is ismeri úgy a szavakat, ki se tudja magát fejezni, de közben meg olyan gondolatai vannak, tehát fejben előrébb jár, mint amennyit ki tud fejezni.
3: Igen. Szomszédunkban van egy kisfiú, meg egy kislány, nagyon aranyosak, tegnap beszélgettünk velük, és akkor mondja az apukája, hogy hát Noelnek egyetlen egy nagy negatív tulajdonsága van, most kezdte az iskolát, hogy ő egész egyszerűen nem tud hazudni. Tehát bármit kérdez tőle, hogy ki ette meg ezt a cukrot, vagy valami, akkor ő ilyen lesüti a szemét, és így néz, és akkor azt mondja, már rögtön tudtam, hogy ő volt. Tehát, hogy ezt nem kellett megmagyarázni se. Na bezzeg a kislány, azt mondta, hogy ő meg sokkal kisebb, tehát ő még talán óvodás alsós környékén van, és mondta, hogy na ő bezzeg, hogyha kell, 4-ből 4-szer szemrebbenés nélkül.
2: Nem is minden. Nem.
3: Nem, és mondta, hogy nagyon zavarta, mert a múltkor például az iskolában a kisrácról az egyik kislány olyat állított, ami nem történt meg, és ő hiába mondta azt, hogy már pedig ezt én nem csináltam, a kislány megmondta, és akkor utána neki volt kellemetlen, hogy győzködje és mondja el az igazat, és mondta utána az apuka a tanítónének, hogy higgye el, hogy úgy történt, ahogy a gyerek előadta, mert ő nem tud hazudni, tehát ez nem lenne. Na most azért meséltem ezt el, mert Hosszú Katinkának is ugye van egy 3 év körüli gyereke, és akkor a kislány azt kérdezte tőle egyszer, hogy valamit néztek, valami tévéműsort, vagy ilyesmit, és megkérdezte, hogy anya, te egyébként tudsz úszni? Na most, amikor egy ilyet megkérdez egy gyerek egy többszörös olimpiai bajnok, világbajnoktól, hogy tudsz-e úszni, akkor mit válasz? Igen, hát egy kicsit.
2: Nem, ilyenkor azt kell mondani, hogy kislányom, kérdezd meg bármelyik felnőttet, bárhol, országban, igen, Európában, a világon.
3: Anyukát tud-e úszni, ők már látták.
2: Az oviban kérdezd majd meg.
3: Igen, és hát nekem már annak idején medence volt a jellem az oviban, amikor te még meg se születtél. Szóval, hogy... Igen.
2: Én a vizet nem ittam, hanem kiborítottam, és úsztam benne.
3: Igen, fantasztikus sportember egyébként, de hát el kellett neki magyarázni a kislánynak, hogy igen, ő...
2: Ha majd idővel látni fogja ezeket a videókat, és rá fog döbbenni, hogy anya egy igazi szuperhős.
3: Így van, egy Iron Woman, ahogy mondták, Iron Lady, ugye ez volt a cégüknek is a neve, és hát fantasztikus pályafutás van a háta mögött. Meglátjuk majd, hogy a kis csöpség az egyáltalán az úszást választja. Nagyon nehéz egyébként az ilyen neves sportolóknak a gyerekének lenni, mert mindenki elvárja, hogy hát hát ha anyukád ilyen úszó volt, akkor biztos belőlem is úszó lesz, vagy jó focista volt, akkor jó focista leszel, és nem feltétlenül van ez így.
2: Szerintem még nehezebb dolgok van. Rendben, oké, ki járt az út, de attól függetlenül nem biztos, hogy benne is meg lesz az a tehetség, és az az elszántság, és az az akarat.
3: Igen, most pont beszéltem az egyik foci edzővel, és mondta, hogy neki van egy ismerős, aki tök tehetséges, 194 centi magas a srác, tök jól focizik, belső védőnek ideális lenne, de hát nem elég agresszív, azt mondta, ő még életében nem lökött el játékos. Tehát ő úgy köszönöm szépen, el van, nagyon jól játszik, de nincs meg benne az a kellő agresszivitás, hát most inkább ilyen extrém versenyeken indul, ahol futni kell, meg húzózkodni, meg követ pakolni, meg stb. Ott magára kell számítani, és ott viszont megint zseniális. Szóval én mindenkinek azt javaslom, akinek gyereke van, és hogyha a sport szóba kerül, hogy próbáljanak ki minél többet, és aztán majd a gyerek eldönti, hogy melyik az, amit választ, a lényeg az, hogy valamit mozogjon.
2: És ne a szülő döntsön mindenképpen, vagy minden áron a gyerek helyett. Laci, köszi a sport összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Bármit is tervez, egy meghitt családi házat, vagy egy modern otthont, a Proterm kerámia tégláival megvalósíthatja álmai otthonát. Ráadásul most még nyerhet is. Ha most vásárol Proterm kerámia téglát minimum 500 ezer forint értékben a Gulyás tüzében, akkor megnyerheti az 500 ezer forint értékű GSV vásárlási utalványt. További részletek gsv.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Nem drágulhat a lakossági tűzifa az állami erdőgazdaságoknál. Bíróság elé került a Nyírmárton falvi lombkorona sétány ügye. Három fontos törvényről dönthet a parlament. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Nem emelkedhet a lakossági tűzifa ára az állami erdőgazdaságoknál. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint az állami tulajdonú erdőkből származó tűzifa termékek nettó ára nem lehet magasabb a 2026. január 1-én alkalmazott árszintnél. A szociális tüzelőanyag programban felhasznált tűzifa ára sem haladhatja meg a pályázati támogatásban meghatározott összeget. A szükséges intézkedéseket szeptember 15-éig kell meghozni. A döntés célja, hogy a fűtési szezon előtt kiszámítható maradjon a lakossági tűzifa ára. Előkészítő ülést tart a debreceni járásbíróság a Nyírmárton falvi lombkorona sétány ügyében. Az ügyészség Nyírmárton falva korábbi polgármesterét és egy vállalkozót különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérletével, valamint hamis magánokirat felhasználásával vádolja. A vádirat szerint a volt polgármester több mint 64 millió forintos támogatást igényelt egy lombkorona sétányt is tartalmaz erdei kirándulóhelyre, miközben a pályázati ajánlatok versenyeztetése nem volt valós. A területen később az erdőt is kivágták, a támogatást végül nem fizették ki, mert az ellenőrző hatóság szabálytalanságot állapított meg. Újabb szakaszon folytatódik a 33-as főút felújítása. Szeptember 14-én hétfőn a Füredi út, Böszörményi út és Nádor utca közötti részén kezdődnek munkálatok. Elsőként a déli páros oldalon végeznek szegélybontást és szegélyépítést, valamint egy buszmegállót is áthelyeznek. Ezt követően pedig megkezdik a külső sávok aszfaltjának felmarását. A felújítása várhatóan decemberig tart. A forgalmat a munkák idején folyamatosan fenntartják, ugyanakkor ideiglenes forgalmi rendre is lassabb haladásra kell számítani. Az önkormányzat fokozott figyelmet kér az autósoktól. Szigorúbb fellépés jöhet Debrecen közterületein az agresszív vagy jogsértő magatartással szemben. A rendőrség, a közterületfelügyelet, a Reformix, a Városháza és az érintett önkormányzati képviselők egyeztettek a közterület biztonságáról. Barcsa Lajos alpolgármester szerint a cél egyszerre a segítségnyújtás és a határozott fellépés. Aki rászorul, támogatást kapjon. Aki viszont fenyegetően vagy jogsértően viselkedik, azzal szemben intézkedjenek. 20. alkalommal rendezték meg Debrecenben a Maugli kupát, amelyen állami gondozásban nevelkedő fiatalok léptek pályára. A kispályás labdarúgó tornának és ifjúsági találkozónak idén is a debreceni jégcsarnok melletti műfüves pálya adott otthont. A sport mellett közösség és szabadidős programok is várták a résztvevőket. A rendezvényt a Bihari Állami Gondozottak Egyesülete szervezte, amely 20 éve minden esztendőben megtartja a tornát. Három jelentős törvényjavaslat kerül az országgyűlés elé a héten. Ma tárgyalják az állambiztonsági íratok és az ügynökakták szélesebb körű nyilvánosságáról szóló javaslatot, amelyhez online hozzáférési felületet is kialakítanának. Napirendre kerülnek az igazságügyi törvények módosításai, valamint az alkotmánybíróság működését érintő változások is. Utóbbiak között szerepel, hogy az alkotmánybíróság elnökét a jövőben a testület tagjai választanák. A javaslatokról várhatóan kedden szavazhat majd a parlament.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén többnyire felhős időre készülhetünk, napközben időnként esővel, záporral. A szél időnként megélénkülhet, délután 20 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Vidám ébredezést azoknak, akik megtehetik, hogy 9 óra 17 perckor ébredjenek fel, akár mondjuk éppen egy éjszakai műszak után, úgyhogy hát kitartást a munkában lévőknek, és főleg azoknak, akik az úton kell, hogy behozzák esetenként a lemaradást, mert az a dolguk, hogy mennek A-ból B-be, meg A-tól Z-ig, hát vannak azért komolyabb fennakadások is a vételkörzetünkben bizonyos helyeken, úgyhogy nagyon nagy figyelemmel legyetek, mert azért nem mindenhol sikerült befejezni a munkavégzést, és azért vannak olyan csomópontok, olyan helyszínek, olyan szakaszok, amelyeket nagyon gyorsan vissza kellene kapniuk az autósoknak, egyelőre viszont ugye még ez odébb van. Például Nyíregyházán az Orosi úton, ahol is egy felmarás, majd aszfaltozás követi a munkálatokat, tehát ott is azért valamelyest megfogja a forgalmat mindenképpen, főleg ugye az a szakasz, ahol már érezzük azt, hogy reggelente is a kétszer két sáv az kevés. Reggel ugye szó volt Debrecenben a Faragtár utcáról, ahol szintén torlódás volt, bárhol is jártok, legyetek türelmesek és küldjetek nekünk információt. Ha tudtok, akár még egy fotóval csatolva is, az is sokat segít, meg egy helyszín leírást. Köszi előre is 0623163000. Alapvetően viszont csendes egyébként a ma reggel, úgyhogy ez mindenképpen dicséretes, hogy komolyabb baleset, biztos vagyok benne, hogy nem történt, arról senki nem számolt be, de még komolyabban vagy gyengébb esetekben akár koccanások sem történtek, legalábbis mi erről nem hallottunk, szóval ezt tartsuk meg, ezt a beállítást, jó? Balesetmentes közlekedést kívánok a folytatásban is. Ma nem változnak az üzemanyagárak, ami már mostanában amúgy inkább jó hír, mert az utóbbi időben folyamatosan egy növekvő, emelkedő tendencia mutatkozott meg. A gázolaj ugye már 700 forintos, ugye ott azért annyit tettek, értetek gázolajosokért, hogy havi 5000 forintos támogatással próbálnak bennünket kihúzni a gödörből, illetve benneteket, mert nekem nincs gázolajos autóm, de mint ahogy korábban mondtam, szívesen átveszem 4000 ér, és akkor mindenki jól jár. Szóval a gázolaj 701 forint átlagban, a 95-ös benzin 626. Hát szívjuk a fogunkat, nézzünk itt ki a fejünkön. Remélhetőleg azért ennek nagyon hamar megállt parancsolnak, és elkezdenek majd visszakúszni ezek az összegek. Na, viszont azért ne szegje kedvét a Roxanáknak, hogy ma van a névnapjuk, úgyhogy Isten éltessen benneteket nagyon sokáig. Nem tudom, ilyenkor, akinek hétfőn kedre esik ünnepelni valója, az előző hétvégén tette meg, vagy majd az azt követő, előttünk álló hétvégén ünnepeltek. Ezt is megírhatjátok, hogy nálatok mi a divat, hogy melyik szokás vált be leginkább. 9 óra 20 perc van, Purple Disco Machine, ez a dal még nem az, sem egy In a Heart, de ezek érkeznek a folytatásban. Előtte viszont énekel nekünk már is Shawn Mendes.

Dash és Young Fly legújabb közönségkedvenc dal, ez volt a kis kecce, 9 óra 32 perc van, 22-24 fok, jelenleg egyébként ez a prognózis az időjárás előrejelzésben, gyenge kettős fronti hatás várható, és hát közben pedig majd néhány fokos emelkedés a következő napokban, akár a 27-28 foknak is örvendhetünk, ma viszont azért erősen felhős, és hát emiatt is réteges őszi öltözetre lesz majd szükség. Aztán nagyobb figyelemre az utakon, főleg, hogyha nem szeretnétek csekket kapni. Téglásnál a szokásos helyen jelentették a rendőrautó felbukkanását. Sőt, van egy nagyon különleges helyszín, amiről még én eddig nem hallottam. Most viszont elképzelhető, hogy egyre gyakrabban történik meg majd az ellenőrzés ott is. Rendőrautót láttak, kérem szépen, Nyíregyháza nyugati elkerülőjénél, az autópálya felhajtó szakaszán, ahol ráadásul 60 km/h sebességkorlátozás van, tehát a 338-as nyíregyházi nyugati elkerülő, ott, ami az M3-as autópályára már felvezet, az a néhány száz méter, na ott áll a rendőrautó, hogy sebességet mér-e, azt nehéz megállapítani, két hét múlva meg fogom tudni mondani, hogy tegnap mérte sebességet. Többit rakjátok össze, úgyhogy vigyázzatok egymásra és a pénztárcátokra, na meg a biztonságotokra, és ha már utazás és autózás, jön a Drive, Black Café és David Guetta közösen, ez még mindig a Sunshine FM.

0: 9 óra 47 perc, és Ed Sheeran dalaért véget, ez volt a Bad Habits. További szép napot, ez a Sunshine FM. Legyetek türelmesek az utakon, legyetek informatívak, és küldjetek nekünk üzeneteket. SMS vagy Viber falunkon bármilyen információ landolhat, és hát elbírja a rendszerünk, úgyhogy a 0623 16 3000-en tudunk kommunikálni, akár oda-vissza is. Na, és hogy miről szólt egyébként a ma reggel? Hát többek között erről.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Egy anyuka meg apuka kitalálta, hogy a gyerekének adnak zseppénzt, és megadóztatják őket. Tehát, hogy levonják az adót a zseppénzből. És
3: tehát akkor bruttóban kapja.
2: Nettóba kapja, de a bruttó, tehát ő, mint az állam, aki adja ezt a zseppénzt, ő már levon belőle, és vissza is kerül.
0: De várj, és akkor azt elmondja a gyereknek, hogy figyelj, egyébként ennyi lenne az összeg, de csak ennyit kapsz meg belőle, vagy odaadja. Illetve nem adja oda, persze, hogy nem adja oda.
2: De meg kell fizetnie adóban. Uh-huh. Tehát, hogy vagy nem adja oda, vagy pedig visszafizeti neki,
0: az
2: mint adót, mert hogy azt
0: akkor
2: mondta,
0: tényleg látja a súlyát annak, hogy ebből vissza kell adni.
2: Igen, szerinted egy 2 éves gyerek ebből milyen súlyt lát? Mert azt hiszem 2, 5, meg 7 évesek a gyerekek. Tehát egy...
3: Kapaj paraszt.
2: Kimegy a gyerek, játszik a homokozóba, épít egy várat, és akkor majd oda megy hozzá az apuka. Na kis fiam, akkor egy, volt-e illeték befizetve arra, hogy a telek után? Kettő. Uh-huh.
0: Nézzük a védőfelszerelést.
2: Igen, volt-e rajta bukós isak? Volt-e, de? 3. Egyébként a helyi iparűzési adót befizetted
0: és
2: már?
0: És a napi bejelentés semmi a helyzet.
2: Igen, szeptember 15, be kell fizetni. Na, légy szíves, akkor a 2%-ot gyorsan levonom belőle, stb.
0: Ja, hogy nem akarod, nem vagy hajlandó, nem működsz együtt, hívom a rendőrséget.
2: Igen.
0: Tanulja meg a gyerek, mire 3 éves lesz.
2: Nem. Nekünk volt még ez a takarékbélyeg, neked már biztos nem volt. Amikor én voltam gyerek, akkor lehetett gyűjteni ilyen iskolai takarékbélyeget, ami azt jelentette, hogy kaptál a szülőktől zseppénzt, elvitted, megvetted a tanárnénitől az 1, meg 5, meg 10 forintos matricákat, egy ilyen albumba gyűjtögetted, és akkor évvégén ezt összeraktad, és akkor beválthattad az iskolában, és egybe megkaptad azt az összeget. És tök jó volt, mert azt mondtad, nyilván úgy reklámozták, hogy egy évig gyűjtögetsz és veszel egy biciklit. Hát persze, hogy ha anya meg apa ad neked annyi bélyegre valót, hogy egyébként tudtál belőle venni biciklit.
0: Okay, viszont nagyon rossz marketingje volt ennek, ugyanis nem véletlenül találták ki azt a mondást, hogy megmutatod a lánynak a bélyeggyűjteményet. Tehát, hogyha az lett volna, hogy van egy kiszemelt lány, aki tetszik neked, mutasd meg a bélyeggyűjteményet.
2: Igen, és akkor rögtön megnézte, hogy hány forint értékű az a bélyeggyűjtemény, és már dobott is, hogyha nem volt megfelelő. Micsoda? Nem tudsz megvenni egy biciklit, csak egy pöttyös labdát? Na hát akkor kész.
0: Hát ez sajnos a mai világban is hasonlóan működik, csak nem bélyeggyűjtéssel.
2: Tudod, hogy a szívem szakadt meg, amikor a végén oda gyűjtögettem a kis bélyeget, bevittem az utolsó tanítási napon, hogy akkor beváltom, és egy ilyen mozdulattal egy tollal így keresztül húzták az összes bélyeget, amit addig ragaszgattam, ezzel érvénytelenítették a bélyeggyűjteményt, hogy ne lehessen még egyszer beváltani, majd kaptam egyben, mit tudom én, 100 forintot, és akkor így tök jó volt, mert egy év alatt annyit összegyűjtöttem, és így néztem, hogy hát most tök gazdag lettem, mert akkor még, tudom én, 2 forint volt egy gömbfagyi, tehát azért abból tudtál lenni éppen fagyit, de biciklit azt néztem, mennyi egy bicikli, 1000 forint, vagy valami ilyen.
0: Mentél haza vidáman a 100 forinttal, és milyen jó, hogy a szüleid nem olyanok voltak, mint ennek a itt a történetben szereplő, hogy megadóztatták, mert jött volna veled szembe édesapád, 100 forintnak 50 nap fele.
2: És azonnal add ide.
0: Így van.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 9 perc múlva 10 óra, nem menjetek messzire, ugyanis pár jó dal, aztán friss hírek, információk, és Váci Zoli is átveszi itt a kellő mértékben a dolgok irányítását, a zenék, illetve játékok és útinformációk felett. Segítsétek a munkáját, ő is segít majd nektek eligazodni, akár az utakon. Köszi mára is a figyelmet, ennyi volt a keltető, és hát jó, hogy velünk múlattátok az időt, tartsatok meg jó szokásatokat. Holnap reggel is jön Dankó Laci és Olasz Gabi. Csodás napot, ciao!
1: A fiúk most gyors töltőre pattan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Magyar Péter garanciát vállalt a családi pótlék emelésére. A gazdasági biztonság kerül fókuszba a Debreceni Egyetemen. Nyomozás indult a Szuverenitásvédelmi Hivatal milliárdos költései miatt. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jelentősen emelkedhet a családi pótlék 2027-ben. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt mondta, garantálni tudja, hogy a jövő évi költségvetés már nagy arányú emelést tartalmaz. A kormány korábbi vállalása a családi pótlék megduplázása volt. Ezt azonban a jelenlegi tervek szerint lépésről lépésre hajtanák végre. Magyar Péter szerint az intézkedéseket a költségvetés helyzetéhez kell igazítani. A családi pótlék összege 2008 óta egyébként változatlan. A kormányfő a személyi jövedelemadó csökkentését is megerősítette. Átmeneti vízhiányra kell készülni szerdán Debrecen Pallak több utcájában. A Debreceni Vízmű és a Nagy Víz Kft. Szeptember 16-án 8:30-tól délután 2-ig vízvezetéki csomópont építési munkálatokat végez. A szolgáltatás szüneteltetése egyebek mellett a Maxim Mihály, a Vécsei Tibor, a Siroki Zoltán, a Csáki Imre és a Fekete István utcát is érinti. A munkák után átmenetileg zavarossá válhat az ivóvíz, ez azonban a szolgáltató szerint nem jelent egészségügyi kockázatot. A vízmű azt javasolja, ilyenkor rövidebb ideig folyassák ki a vizet. A gazdasági biztonság, a korrupció ellenes szabályozás és a mesterséges intelligencia is fókuszba kerül a Debreceni Egyetem 4. Compliance konferenciáján. Az október elejei szakmai találkozón szó lesz többek között a jogi személyekkel szembeni büntető intézkedésekről, valamint az adatvédelem aktuális kihívásairól is. A szervezők szerint a compliance ma már nem pusztán jogszabálykövetést jelent, hanem a kockázatok felismerését és a felelős vezetői döntések támogatását is. A rendezvényt a Debreceni Egyetem főépületének aulájában tartják meg. Komádi az első állomása annak a programnak, amely a Biharban élőket segíteni debreceni munkahelyekhez. A Work Start célja, hogy a térség álláskeresői felkészülten léphessenek be a nagyvállalati munkakörnyezetbe. A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum egy 400 órás, mintegy 3 hónapos fémipari képzést indítana, amely szakmai tudást és munkavállalói felkészítést is adna. Közel 100 rendőr vett részt összehangolt akcióban Hajdúhatházon és Vámospércsen. A hajdúbihari egyenruhások a készenléti rendőrség munkatársaival közösen körözött személyeket kerestek. Az egésznapos ellenőrzés során 22 embert állítottak elő, egy férfit kábítószerkereskedelem miatt hallgattak ki, és több drogfogyasztót is elszámoltattak. A járőrök 41 közlekedési jogsértés miatt is intézkedtek, itt a sofőrt azonban nem találtak. A rendőrség a közeljövőben is tervez hasonló akciókat. Ütlenkezelés gyanújával nyomozást indított a rendőrség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája 2024 és 26 közötti kiadásokat vizsgálja. A miniszterelnökség által feltárt dokumentumok szerint a hivatal 2,5 év alatt mintegy 3.670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra, ami a teljes költségvetésének több mint negyede. A kifogásolt kiadások miatt korábban a miniszterelnökség tett feljelentést ismeretlen tettes ellen.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén többnyire felhős időre készülhetünk, napközben időnként esővel, záporral. A szél időnként megélénkülhet, délután 20 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi szépen a friss híreket, és miután megtudtuk, hogy mi történt a nagyvilágban, ideje visszatérni a jó zenékhez és a remek hangulathoz. Kezdünk Hugellel, és a magyar Imile Angel még mindig brutál népszerű Moving to the Sun-ja indítja a hétfői Juice-t.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

amiről mindig, amikor meghalljuk a nyári láblógatást jut eszünkbe, de hát így már a szeptember közepi időszakban ez csak egy szép emlék. Na de ma is jó zenét játszunk neked, ezt megígérhetem, és lendületben tartjuk a hétfőd. Műsorunkban állandó szereplő ugye a humán meteorológia, így az elején most erre is ránézünk, mert erős ősznyitányban van részünk, sajnos front hátán front, így tudnám röviden összefoglalni. Szóval igencsak rosszak a kilátások. Durva fronthatással kezdődött az ősz, és a frontos idő a továbbiakban is folytatódik, ami igen rossz hír az időjárás érzékeny emberek számára. A múlt hétvégi front káosz után ugye hétvégén volt egy kis reklámszünet, ma viszont újabb hideg fronttal kell számolnunk, és ismét kedvezőtlenebbre fordul a meteo gyógyászati helyzet országosan is. A keringési rendszerünk terhelése lesz az elsődleges probléma. Hát nehéz hét lesz ez tényleg az időjárás érzékenyeknek, de a jó zene hát ezen is majd átsegíti őket. Folytatjuk Harry Styles-szal.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Egy mostanság nagyon aktuális és hasznos egészségtippel érkeztem ma. Elmondom neked, hogy a következő hónapokban miért lenne különösen fontos, hogy minél több narancssárga színnel vedd körbe magad. Ősszel és a téli időszakban. Hát a narancssárga szín a meleg és az élénk árnyalataival különleges szerepet tölt be, ugye eleve a természet körforgásában. Főleg ősszel, amikor az időjárás hűvösebbé válik és a napfény hiánya kezdi éreztetni a hatását, ez a szín képes melegséget és energiát sugározni számunkra, amire hát valljuk be mostanság igencsak szükségünk van, és lesz. A pszichológiai kutatások szerint a narancssárga szín erőteljesen stimulálja a boldogság hormonjainkat. Minél több narancssárga színnel veszük körbe magunkat, annál inkább érezzük azt az optimizmust, amely erőt adhat a szürke borongós hétköznapokban. Nem véletlen, hogy a narancssárga szín leggyakrabban az energikus életvitelhez, a kreativitáshoz és a vidámsághoz kapcsolódik. Sok kreatív működéshez kapcsolódó helyszínen találkoztunk például a narancssárga színnel. Például művészeti iskolákban vagy stúdiókban ez nem véletlen, hiszen az árnyalat serkenti a mentális folyamatok gyorsaságát, valamint elősegíti az innovatív gondolkodást, ezáltal támogatja a kreatív energiákat. Szóval vegyük magunkat körbe minél több narancssárga színnel, na de megyünk már is tovább jó zenékkel.
0: Egészségpercek a Sunshine

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

első közös óránk végét értük el, de még rudimentális James Arthur közös Sun Comes Up-ja vele fér a friss hírekig, aztán már Szücsé a stúdió mikrofonja, utána pedig majd a Juice második órájába csapunk bele. Abban hozunk majd horoszkópokat, de a nap fontos eseményeit is elmondjuk. Mindent, ami szeptember 14-ével kapcsolatos. Egyébként az egyik legmegdöbbentőbb, hogy van nekünk egy ilyen karácsonyi visszaszámláló programunk, és 76 nap van még advent első vasárnapjáig. Ez egészen döbbenetes. Na de megyünk tovább az előbb beígért slágerrel, te pedig töltsd velünk a hétfőt hátralevő részét is.

0: reggel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
5: A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Mintegy 106 milliárd forint érkezhet korábban a magyar gazdákhoz. Lezárult Debrecen elektromos hulladékszállító mintaprojektje. Tovább nőttek a műtéti várólisták Magyarországon. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Mintegy 106 milliárd forintnyi támogatási előleghez juthatnak korábban a magyar gazdák az aszály miatt. A kifizetéseket a szokásos októberi időpont helyett már szeptemberben megkezdik, az előleg aránya pedig 70-75%-ra emelkedik. A könnyítés a tárca szerint mintegy 150 ezer gazdaságot érinthet. Emellett Magyarország 10,8 millió euró uniós krízis támogatást is kap, amelyet a tavalyi aszályban jelentős veszteséget szenvedett kukorica termelők között osztanak szét, a gazdák számára önkéntes tőketörlesztési moratóriumot is lehetővé tesznek. Folytatódnak a NAV ellenőrzések Hajdú-Bihar vármegyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai szeptember 14-e és 18-a között elsősorban a vendéglátóhelyeket vizsgálják. A revizorok ellenőrzik a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését, valamint az online pénztárgépek használatára vonatkozó előírások betartását. Emellett a vármegye építkezésein továbbra is kiemelt figyelmet kap a szabályos foglalkoztatás. A NAV most arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellenőrzések a hét bármely napján és Hajdú-Bihar bármely településén megtörténhetnek. Lezárult Debrecen egyéves elektromos hulladékszállító mintaprojektje. A több mint 713 millió forintos teljes egészében támogatásból megvalósult programban három elektromos hulladékgyűjtő járművet teszteltek valós üzemi körülmények között. A járművek egy év alatt csaknem 36 ezer kilométert tettek meg, és több mint 3600 tonna hulladék begyűjtésében vettek részt. A projekt célja az volt, hogy összehasonlítható adatokat gyűjtsenek az elektromos és a hagyományos dízel üzemű járművek működéséről. Az önkormányzat szerint a tapasztalatokat a jövőbeni városüzemeltetési fejlesztésekben is felhasználják majd. Kihelyezett orvosképzést indíthat Izraelben a Debreceni Egyetem. Az általános orvostudományi kar Eilatban hozna létre új képzési helyszínt, ahol a hallgatók a debreceni tanterv és tematika szerint tanulnának. A program részeként új egyetemi kampuszt, laboratóriumokat és oktatási infrastruktúrát is kialakítanának. A hallgatók bizonyos gyakorlatokra, vizsgákra és az államvizsgára Debrecenbe is el kell majd utazniuk, a diplomát pedig a Debreceni Egyetem adja ki. Az intézmény szerint egyedülálló, hogy külföldi egyetemként engedélyt kapott izraeli orvosképzés szervezésére. A program legkorábban a 2027-28-as tanévben indulhat el. Tovább nőttek a műtéti várólisták Magyarországon. A NEAC szeptemberi adatai szerint csípő protézisre már több mint 10 000, térprotézisre pedig több mint 21 ezer beteg vár 60 napnál régebb óta. A várakozási idő térprotézis műtétnél országosan átlagosan 293 nap. Szakértők szerint a hosszú várólisták mögött a szakemberhiány, az infrastruktúra állapota és a finanszírozási problémák egyaránt szerepet játszanak. Sinkó Eszter egészségügyi közgazdás szerint 15-20 milliárd forintos többletforrás már érdemben gyorsíthatná a műtétek elvégzését.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén többnyire felhős időre készülhetünk, napközben időnként esővel, záporral. A szél időnként megélénkülhet, délután 20 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Döcögős és unalmas hétfők szakértőjeként vagyunk ma is itt veletek, hiszen hozzuk ma hangulatos lágereket és pörgős órákat a munkaidőthöz. Rádiózunk ma is együtt kettőig. Hello Sunshine!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: ez volt pontosan a címe a Compact Disco srácok dalának, Engedd el, ez szólt a Sunshine FM, de mindjárt zenél nálunk Kid Laroi, de itt lesz majd Diaz és Menta is, nagyon-nagyon szeretjük a kettejük produkcióját, a Méreg szól rövidesen. Előtte viszont jöjjön a szokásos kozmikus kis kalandozásunk, hiszen a csillagok folyamatosan mozognak, néha kedvező módon, néha kedvezőtlenül, de Kata már is elmondja nekünk, hogy kinek tartogatnak ma jó híreket, és kinek tartogatnak kevésbé jó híreket, viszont az időjárás mindenképp jó híreket tartogat, ezen a héten ugyanis visszatér a jó idő, 21 és 28 fok közötti hőmérséklettel kecsegtet ez a hét, de országos hőség már nem lesz, és bizony az esernyő is elő fog kerülni, és egyébként van népi jóslat erre a napra is, mert hogyha szeptember 14-én süt a nap, akkor derűs lesz a tavasz. Hát, várj, most egy kicsit elhúzom az árnyékolót itt az ablakon. Annyira nem mondanám, hogy süt a nap, de hát még azért ennyire ne szaladjunk előre.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos hajlamos lehet túlpörögni a hét indításakor, ezért érdemes tudatosan, lassan és megfontoltan nekilátni a teendőknek. A bika kiegyensúlyozottan veszi a hétfői akadályokat, csak megbízhatóságával gyorsan kivívja környezet elismerését. Az ikrek fejében zsonganak a friss ötletek, ám ha nem jegyzi le őket, a nagy részük feledésbe merülhet. A rák kissé nehezen rázódik bele a munkahét ritmusába, így jót tesz neki, ha könnyebb feladatokkal indít. Az oroszlán határozott elképzelésekkel érkezik, és határozottságával azonnal magára vonja a csapattársak figyelmét. A szűz nyomban kiszúrja a rendszerben rejlő hibákat, ám érdemes építő hangnemben megfogalmazni a észrevételeit. A mérleg hamar megtalálja a közös hangot mindenkivel, így észrevétlenül simítja el a reggeli feszültségeket. A Skorpió elképesztő fókuszáltsággal lát munkához, és olyan részletekre is rávilágít, amelyek a többiek figyelmét elkerülték. A nyilas lendületes optimizmusa átragad a környezetére, ami jelentősen megkönnyíti a közös feladatok elkezdését. A bak szigorú prioritásokat állít fel a hétre, s ehhez tartva magát hatékonyan halad a kitűzött célok felé. A vízöntő egy formabontó gondolattal kavarja fel az állóvizet, és teljesen új megvilágításba helyezi a menetrendet. A halak erős intuícióival megérzi, hogy hol van rá a legnagyobb szükség, és önzetlenül siet a többiek segítségére.
1: Sunshine FM Astro.

hétfő lendületéről a továbbiakban is gondoskodunk most, viszont fontos információk jönnek a mai napról. Szeptember 14-e van, ebből az évből már csak 108 nap van hátra, és a mai névnaposok a Roxanák és a Serenák. Képzeljétek, Amy Winehouse még mindig csak 43 éves lenne ma. 2011-ben hunyt el a 6-szoros Grammy-díjas soul jazz énekesnő, ő minden idők legtöbb lemezét eladó brit női előadója egyébként. Tehát Amy Winehouse ma 43 éves lenne. De itt van egy másik szomorú jubileum, Patrick Swayze. Ezen a napon hunyt el 17 éve, 57 éves korában. Na de anno Laki Zsuzsira 23 éve napra pontosan nagyon büszkék lehetünk, amikor is ugye magyar lány lett az ő személyében Európa szépe a párizsi döntőn, és Santos Barbarának is szülinapja van, aki 59 esztendős lett. Gratula minden mai ünneplőnek, mi pedig már is folytatjuk, itt vannak a Fast Boy-os rácok, a Forget You Soul a Sunshine-on.

Micsoda trió. Majka, Curtis és Király Viktor triója itt a Sunshine-on. A délelőtt utolsó perceiben, hiszen mindjárt jönnek pontban délben, majd a friss hírek, aztán még 120 percnyi Juice-szal várlak majd vissza. A következő órát is tele pattintjuk a legnagyobb nevekkel. Jön majd Madonna például, itt lesz a Well Hello, Dua Lipa is, akinek még mindig nem sikerült előre lépnie abban a perben, amit ugye a Samsung ellen indított, ugyanis történt, hogy a Samsung Dua Lipa arcát rakta rá a tévés dobozokra. Ezért olyan 4,5 milliárd forintnyi összegre perelte be Dua Lipa jogi csapata a tech céget, amiben még mindig nincs előrelépés. Na de nálunk még jön Damiano David-dal a hírekig.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Nem drágulhat a lakossági tűzifa az állami erdőgazdaságoknál. Bíróság elé került a Nyírmárton falvi lombkorona sétány ügye. Három fontos törvényről dönthet a parlament. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Nem emelkedhet a lakossági tűzifa ára az állami erdőgazdaságoknál. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint az állami tulajdonú erdőkből származó tűzifa termékek nettó ára nem lehet magasabb a 2026. január 1-én alkalmazott árszintnél. A szociális tüzelőanyag programban felhasznált tűzifa ára sem haladhatja meg a pályázati támogatásban meghatározott összeget. A szükséges intézkedéseket szeptember 15-éig kell meghozni. A döntés célja, hogy a fűtési szezon előtt kiszámítható maradjon a lakossági tűzifa ára. Előkészítő ülést tart a debreceni járásbíróság a Nyírmártonfalvi lombkorona sétány ügyében. Az ügyészség Nyírmártonfalva korábbi polgármesterét és egy vállalkozót különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérletével, valamint hamis magánokirat felhasználásával vádolja. A vádirat szerint a volt polgármester több mint 64 millió forintos támogatást igényelt egy lombkorona sétányt is tartalmazó erdei kirándulóhelyre, miközben a pályázati ajánlatok versenyeztetése nem volt valós. A területen később az erdőt is kivágták, a támogatást végül nem fizették ki, mert az ellenőrző hatóság szabálytalanságot állapított meg. Újabb szakaszon folytatódik a 33-as főút felújítása. Szeptember 14-én hétfőn a Füredi út, Böszörményi út és Nádor utca közötti részén kezdődnek munkálatok. Elsőként a déli páros oldalon végeznek szegélybontást és szegélyépítést, valamint egy buszmegállót is áthelyeznek. Ezt követően pedig megkezdik a külső sávok aszfaltjának felmarását. A felújítása várhatóan decemberig tart. A forgalmat a munkák idején folyamatosan fenntartják, ugyanakkor ideiglenes forgalmi rendre és lassabb haladásra kell számítani. Az önkormányzat fokozott figyelmet kér az autósoktól. Szigorú fellépés jöhet Debrecen közterületein az agresszív vagy jogsértő magatartással szemben. A rendőrség, a közterületfelügyelet, a Reformix, a Városháza és az érintett önkormányzati képviselők egyeztettek a közterület biztonságáról. Barcsa Lajos alpolgármester szerint a cél egyszerre a segítségnyújtás és a határozott fellépés, aki rászorul, támogatást kapjon, aki viszont fenyegetően vagy jogsértően viselkedik, azzal szemben intézkedjenek. 20. alkalommal rendezték meg Debrecenben a Maugli kupát, amelyen állami gondozásban nevelkedő fiatalok léptek pályára. A kispályás labdarúgó tornának és ifjúsági találkozónak idén is a debreceni jégcsarnok melletti műfüves pálya adott otthont. A sport mellett közösség és szabadidős programok is várták a résztvevőket. A rendezvényt a Bihari Állami Gondozottak Egyesülete szervezte, amely 20 éve minden esztendőben megtartja a tornát. Három jelentős törvényjavaslat kerül az országgyűlés elé a héten. Ma tárgyalják az állambiztonsági íratok és az ügynökakták szélesebb körű nyilvánosságáról szóló javaslatot, amelyhez online hozzáférési felületet is kialakítanának. Napirendre kerülnek az igazságügyi törvények módosításai, valamint az Alkotmánybíróság működését érintő változások is. Utóbbiak között szerepel, hogy az Alkotmánybíróság elnökét a jövőben a testület tagjai választanák. A javaslatokról várhatóan kedden szavazhat majd a parlament.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Magabiztos győzelemmel mutatkozott be a DVSC Skyline hazai pályán. A női kézilabda csapat végig vezetve 7 góllal verte az Alba Fehérvárt. A debreceniek az első félidő után már 17-10-re vezettek. A második játék részben aztán jöttek a fiatalok. Magyar Flóra például ezúttal a jobb szélen próbálkozott jobb kézzel, de így is eredményes tudott lenni. Rajta kívül Varga Katalin és Baranyi Dorottya is lehetőséget kapott, és Majoros Gréta is beállt egy hetes erejéig. A DVSC Skyline a második játék részben maga biztosan tartotta előnyét, és végül 7 góllal 29-22. Tőre nyert. A DVTK ellen vívta a szezon rajt előtti utolsó edzőmeccsét a Deac Jégkorong csapata. Sok debreceni szimpatizáns volt kíváncsi a főpróbára, de a hazaiak mellett Diós Győri drukkerek is szép számmal látogattak el a debreceni jégcsarnokba vasárnap este. Szétlövés után 3-2-re a borsodiak győztek, ezzel véget ért a tesztmeccsek sora. Pénteken hazai pályán kezdi meg szereplését a Deac, az ellenfél a Sportklub Csíkszereda lesz majd a debreceni jégcsarnokban. Sérülések és egyéb okok miatt csak 4 játékossal tudott a Deac női tenisz csapata elutazni Budapestre, ahol a Beac otthonában vendégszerepelt. A nehézségek ellenére a debreceni lányok közel álltak a győzelemhez, végül azonban a Budapesti Egyetem Atlétikai Klub otthon tartotta a pontokat. Vasárnap a Minigárhoz együttesét fogadták a debreceniek a Dóczi utcai teniszpályákon. Az egyéni mérkőzések után 3-2-re vezettek a fekete-fehérek, akik ezt követően mindkét páros mérkőzést is megnyerték. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Ma Debrecen környékén többnyire felhős időre készülhetünk, napközben időnként esővel, záporral. A szél időnként megélénkülhet, délután 20 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bácsi Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát a város egész területén hatalmas forgalomban autózunk, leginkább az iskolák környékén tapasztaljuk ezt, valamint a bevezető számozott útszakaszokon. Hát kitartást és balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
0: Sunshine FM Navigáció. Jó utat kívánok!

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mindig változatok benéket attól, és mindig friss híreket szolgáltatok kedves hallgatóknak, úgyhogy imádlak benneteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

Hello 93 Sunshine FM, Debrecen is térsége. Még egy dal van ebből az órával, utána pedig jönnek a friss hírek, de az is remek hírám, hogy megújul az Attila téri szervizút Debrecenben. A Hajnal és a Baross utca közötti szakasz új aszfaltot kap, plusz forgalomcsillapító sziget épül az Attila tér hatszám előtt. Szóval szeptember 28-ig kéretik figyelni, forgalomkorlátozás van, áthaladni nem lehet. Figyeljük a jelzéseket. Én pedig számítok rád ma is délután 2-ig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Szigorú ellenőrzést ígér a kormány az akkumulátoriparban. Compliance konferenciát rendez a Debreceni Egyetem. Közmeghallgatás lesz egy tervezett debreceni akkumulátoros üzemről. Földi Betti vagyok, itt vannak a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Szigorúbb szabályozást és erősebb hatósági ellenőrzést ígér a kormány az akkumulátoriparban. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Médiacentrum Debrecen kérdésére azt közölte, a korábbi tapasztalatok miatt méreható alát kell alakítani a szektor szabályozási kereteit, az ellenőrzést és a szabálytalanságok szankcionálását. A tárca konkrét részleteket nem közölt a Debrecenben tervezett új akkumulátoros üzemről, de jelezte, a szigorodó elvárások a folyamatban lévő beruházásokra is vonatkoznának. A minisztérium szerint a kormány továbbra is várja azokat a beruházókat, amelyek betartják a hazai és uniós jogszabályokat, és biztonságos fenntartható ipari fejlesztéseket valósítanak meg. Október 1-én rendezi meg 4. Compliance konferenciáját a Debreceni Egyetem. A szakmai találkozó középpontjában idén a felelős és biztonságos szervezeti működés áll. A programon szó lesz a gazdasági biztonságról, a szervezeti ellenálló képességről, az új uniós korrupció ellenes szabályozásról, valamint a mesterséges intelligencia és az adatvédelem aktuális kérdéseiről is. A konferencia célja, hogy gyakorlati szempontból mutassa be, miként segítheti a megfelelési szemlélet a kockázatok felismerését és kezelését. A rendezvényre vállalati és intézményi vezetőket, jogászokat, adatvédelmi és compliance szakembereket, belső ellenőröket, könyvvizsgálókat, valamint egyetemi érdeklődőket is várnak. Közmeghallgatást tartanak október 6-án Debrecenben egy tervezett akkumulátor újra csomagoló és újra összeszerelő üzem környezeti hatásvizsgálati eljárásához kapcsolódóan. A nyilvános fórumot a Kölcsei Központban rendezik meg, ahol a debreceniek személyesen tehetik fel kérdéseiket és mondhatják el a véleményüket. A beruházás egy 44 ezer négyzetméteres ipari csarnokban kapna helyet. A hatósági tájékoztatás szerint az üzemben akkumulátorok újra csomagolását, valamint modul és pakszintű összeszerelési munkákat végeznének. A korábbi közlések alapján nem akkumulátor cella gyártásról, elektródgyártásról vagy elektrolit kezelésről lenne szó. A közmeghallgatásra előzetes regisztráció nélkül lehet érkezni. Útépítés miatt ideiglenesen változik a hulladékszállítás rendje Vámospécsen. Szeptember 4-e és október vége között a gyűjtőautó nem tud behajtani az Acsádi utca érintett szakaszára, valamint a Kinizsi, a Deák Ferenc, a Víg és az Ibolya utcába. Az ott élőknek ezért a kukákat és a hulladékgyűjtő zsákokat a kijelölt ideiglenes gyűjtőpontokra kell kihelyezniük. A változás a heti kommunális, a két heti szelektív, valamint a zöld hulladék elszállítását is érinti. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a hulladékot a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig vigyék a kijelölt helyekre. Folytatódik a Fekete István utca építése Debrecen Pallagon. A beruházás harmadik ütemében a Maxim Mihály és a Bocsernő utcák közötti mintegy 420 méter szakasz kap színált burkolatot. A fejlesztés a versenyképes járások program támogatásából valósul meg, és a tervek szerint még a tél beállta előtt befejeződik. A beruházással jelentősen csökkenhet a környék porterhelése, az út kereszteződéseiben pedig forgalom lassító, kiemelt burkolati küszöböket alakítanak ki. Pap László polgármester közlése szerint, ha újabb támogatást kapnak 2027 nyarára, a Fekete István utca teljes hosszában aszfaltburkolatot kaphat.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Jó, nálunk lesz az esernyő, ugyanakkor a szelesebb tájékon élő körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok. A hajnali órákban 10-18 fok körüli értékekre készülhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítást

0: Hello Sunshine FM, a mai Juice utolsó órájában vagyunk, mindjárt megismételjük a reggel legjobb pillanatait, de hozunk majd később programokat is. Kata csak olyan programokat fog ajánlani, amik valóban meg lesznek tartva. Nem úgy, mint ami nemrég Romániában volt. A ChatGPT ugyanis az AI ugye meghirdetett egy nem létező halászlé fesztivált, és 10-nél is több turista busz ment oda hiába, és számtalan személyautó is érkezett erre a nem létező halászlé fesztiválra. A tévedés mögött a mesterséges intelligencia áll, gondolom mondanom sem kell, hogy akik elmentek rá, megdöbbenve tapasztalták, hogy erről ott senki nem is tud semmit, sőt, még utazási irodák is szerveztek ide csoportos utakat. Ebből a tanulság, hogy mindig megfelelő helyről informál úgy a programokról mondjuk tőlünk, és hogy egyáltalán nem szabad megbízni a mesterséges intelligenciában, na meg a ChatGPT-ben. De most jönnek a reggel legjobb pillanatai.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
2: Egy anyuka meg apuka kitalálta, hogy a gyerekének adnak zseppénzt, és megadóztatják őket. Tehát, hogy levonják az adót a zseppénzből.
3: És tehát bruttóban kapja.
2: Nettóban kapja, de a bruttó, tehát ő, mint az állam, aki adja ezt a zseppénzt, ő már levon belőle, és vissza is kerül.
3: De várj, és akkor azt elmondja a gyereknek, hogy figyelj, egyébként ennyi lenne az összeg, de csak ennyit kapsz meg belőle, vagy odaadja. Illetve nem adja így oda, persze, hogy nem adja oda.
2: De meg kell fizetnie adóban. Uh-huh. Tehát, hogy vagy nem adja oda, vagy pedig visszafizeti neki,
3: az
2: mint adót, mert hogy azt
3: akkor
2: mondta,
3: tényleg látja a súlyát annak, hogy ebből vissza kell adni.
2: Igen, szerinted egy 2 éves gyerek ebből milyen súlyt lát, mert azt hiszem 2-5 meg 7 évesek a gyerekek. Tehát egy...
3: Kapaj paraszt.
2: Kimegy a gyerek, játszik a homokozóba, épít egy várat, és akkor majd oda megy hozzá az apuka. Na kisfiam, akkor egy, volt-e illeték befizetve arra, hogy a telek után? Kettő.
3: Nézzük a védőfelszerelést.
2: Igen, volt-e rajta bukós isak? Volt-e? 3. Egyébként a helyi iparűzési adót befizetted
3: és
2: már?
3: És a napi bejelentéssel mi a
2: helyzet? Igen, szeptember 15, be kell fizetni. Na, légy szíves, akkor a 2%-ot gyorsan levonom belőle, stb.
3: Ja, hogy nem akarod, nem vagy hajlandó, nem működsz együtt, hívom a rendőrséget.
2: Igen.
3: Tanulja meg a gyerek, mire 3 éves lesz.
2: Nem.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixben.
1: Ez a Juice.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Keressétek elő a régi diákigazolványt, és nosztalgiázzatok egy nagyot, mert szeptember 19-én délután 1-től érkezik az alumni piknik a Debreceni Egyetemnél. Az egyetem téren és a nagyerdei víztoronynál újra találkozhattok a régi évfolyamtársakkal, felelevenítheditek a legőrültebb egyetemi sztorikat, és visszakaphatjátok az igazi, hamisítatlan diák élet hangulatát. Ne hagyjátok ki ezt a szuper találkozót, mert összetartozunk! Készítsétek a terepcipőt és a fürdőruhát, mert szeptember 19-én és 20-án érkezik a nyíregyházi Extreme Trail Weekend. A sóstói erdő akadályai után a versenyzőket és a kísérőiket exkluzív, ingyenes csobbanás várja az Aquarius Park fürdő termálmedencéiben. Szaladjátok ki magatokból a feszültséget a fák között, utána pedig áztassátok ki a fáradt izmokat ezen a nem mindennapi sportos hétvégén.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixbe.

perc múlva 2 óra, szóval búcsúzik a mai Juice, és én is. Köszi szépen, hogyha itt voltál. Egy hallgatói üzenetet hagytam a végére. Dius írja nekünk, hogy igen, Zoli, karácsonyig pedig már csak 101 nap van hátra. Utal ő arra, ugye, hogy a műsorban korábban a kalendáriumnál mondtam, hogy 76 nap múlva, hogyha jól emlékszem, jön advent első vasárnapja, és köszi, hogy megírtad, hogy karácsonyig még 101 nap van hátra. Hát ilyenkor Mariah Carey már azért elkezdi törzsölni a tenyerét, nem? Na de, ennyi fért a mai Juice-ba. Váci Zoli búcsúzik, remélem holnap is találkozunk. Én délelőtt 10-től, itt a Sunshine.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Figyelem! A Sunshine Valent autó elszabadult.
1: Igen, jól hallottad. Mivel egy prémium kategóriában

0: tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auru. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Újabb letartóztatások az NK ügyben. Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Ausztria vitatja a paksi fenékküszöb ügyét. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Egy hónapra letartóztatták Fási Ádám feleségét az NK ügyben. A bíróság a szökés, elrejtőzés, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt rendelt el a kényszerintézkedést. Ugyancsak letartóztatták annak a cégnek a tulajdonosát és vezetőjét is, amely több mint 80 millió forintos támogatást kapott egy dokumentumfilm elkészítésére. A gyanú szerint a támogatással úgy számoltak el, hogy a film első részei az elszámolás idején nem készültek el, ezt pedig fiktív számlákkal igazolhatták. Gyanúsítottakat bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják. A döntés nem jogerős, mindketten fellebbeztek. Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény pályázatra. Azok pályázhatnak sikerrel, akik az elmúlt évben fejlesztésekkel vagy szemléletformáló programokkal tették biztonságosabbá, élhetőbbé és zöldebbé a környezetüket. A közintézmények között óvodák, iskolák és önkormányzatok is indulhatnak. A pályázatokat október 30-áig lehet elektronikusan benyújtani a KTI felületén. Az hirdetés novemberben várható. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpár egyre nagyobb szerepet kapjon a mindennapi közlekedésben és a munkába járásba. Magyar Péter szerint Ausztria bepanaszolt a Magyarországot Brüsszelben a paksi fenékküszöb építése miatt. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, jelenleg a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksi atomerőmű. A nyári rekord alacsony dunai vízállás miatt korábban felmerült az erőmű leállásának veszélye, mert a hűtéshez szükséges vízmennyiséget egyre nehezebben tudták biztosítani. A kormány ezért augusztusban döntött a dunai fenékküszöb megépítéséről. Egy osztrák minisztérium közlése szerint ugyanakkor hivatalos panaszt nem tettek, de az Európai Bizottság és a Duna régió stratégiájában résztvevő országok kapcsolatban állnak a magyar féllel. Elutasította az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke a korábbi magyar kormány keresetét, amely a befagyasztott orosz vagyonból származó nyereség felhasználásához kapcsolódott. Magyarország még 2024-ben indított eljárást, mert nem értett egyet azzal, hogy az uniós bankokban tárolt szankciók miatt befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközök hozamát Ukrajna védelmére fordítsák. A törvényszék indoklása szerint az ügy nem tartozik a hatáskörébe, mert az európai békekeret keretében hozott döntés közvetlenül kapcsolódik az unió közös kül- és biztonságpolitikájához. A keresetet ezért érdemben nem vizsgálták.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Folytatásban sokfelé lesz élénk, ha a délnyugati, majd a nyugati a szél, a maximumok 24 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok mindenkinek, rögtön útinformációkkal kezdünk. Nyíregyházan a Simai úton mérnek, Debrecenben a Monostor pályúton, valamint Hajdúadházon a 4-es felhajtó előtt is várják a szabálytalankodókat. Kezdünk elsőként Üzsellel, szól a Shine.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Move in the right direction a Sunshine FM-en 12 perccel fél három előtt. Ráfordulunk hétfőn is a sikernaptárunkra, mert ma lejtmenet nap van. A hét elején ez arra figyelmeztet, hogy ne akarjunk rögtön mindent erőből megoldani. Ma érdemes lassabban indulnunk, átgondolni a feladatainkat, és nem belemenni felesleges vitákba vagy kapkodásokba. Ha valami nem halad előre, nem baj, adjunk neki időt, és ne feszítsük túl magunkat már a hét elején. A lejtmenet nap üzenete, hogy kezdjünk nyugodtabban, figyeljünk az energiákra, és csak azt vállaljuk be, amit biztosan el is bírunk. Ezek tehát rögtön a hét elejére na jó tanácsok a sikernaptárunk szerint. Hamarosan friss útinfókat hozok, 3 óra után pedig játék is jön, most viszont a TNT-vel megyünk tovább. Itt az ugye, itt alszol.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Ez volt Rage, a Where is my husband a kedvenceink között. Nyíregyházán továbbra is nagyon fontos, hogy a Tiszavasvári úton forgalom korlátozásra kell készülni. A Valent autótól egészen a körforgalmig tartó szakaszt lezárták, kerülni muszáj, és szükséges is. Nyíregyháza és Nagykeló között továbbra is lámpás jelzőirányítással számolhatunk. Itt a délutáni órákban akár 10 percet is, vagy ezt meghaladó időtartamot kell egy helyben várakoznunk, rengeteg türelemtablettát kívánok. Korábban Tomi írta nekem, hogy Nyíregyházan az Orosi úton mértek, ha arra autózunk, akkor mindenképp legyünk körültekintőek. Hajdúadház és Hajdúsámson között félpályás lezárás mellett építési munkákat végeznek, és itt szintén Hajdú vármegyére rátekintve Hajdúadház után a felhajtó előtt is trafiszta korábban, valamint Debrecenben a Monostorpályi úton. Egyéb infókra pedig a továbbiakban is kíváncsi vagyok, 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: boncolgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Fit Percek a Sunshine FM-en.
1: Ma is ráfordulunk a Fit Percekre egy érdekes témával. A stúdióban már Bence Béni, a Fight Club ügyvezetője.
2: Van, aki azt gondolja, hogy az edzőteremben csak az számít igazi edzésnek, ha valaki szabad súlyokkal dolgozik. Ez egyáltalán nem igaz. A gépeknek megvan a helyük egy jól felépített edzésprogramban. Segíthetnek célzottan megdolgoztatni egy izomcsoportot, kontrollálni a mozgást, és bizonyos esetekben biztonságosabb kiinduló pontot adhatnak. A jó edzésprogram nem arról szól, hogy gép vagy szabadsúly, hanem arról, hogy milyen eszközzel tudjuk a célunkhoz legjobban adagolni a terhelést. Az eszköz, az csak egy eszköz. A lényeg az, hogy hogyan használjuk.
0: A Fit Percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény.
5: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555-öt.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 555 taxi és Uber Taxi.
3: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
3: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
3: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
7: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
8: Van valami egészen különleges Debrecenben.
3: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
8: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
3: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
8: Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Ittosan és bódultan vezethetett egy férfi Debrecenben. Felújítják az Attila téri szervízutat városunkban. Háromnapos városnapi programsorozat lesz Hajdúböszörményben. Már is itt vannak a részletek. Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Ittosan és bódultan vezethetett egy férfi Debrecenben, majd oszlopnak ütközött a Tócos kertben, közölte a rendőrség. A sofőr szeptember 8-án korán este a Kisegyesi út irányába haladt, bizonytalanul cikázva vezetett, ezért egy másik autós értesítette a hatóságokat. A bejelentő folyamatosan jelezte a járőröknek az autó helyzetét. A jármű végül a Derék utcánál egy villanyoszlopnak csapódott. A rendőrök a helyszínen intézkedtek. Az alkoholszonda pozitív értéket mutatott, és a gyanú szerint a férfi több gyógyszert is bevett vezetés előtt. A mentőkórházba szállították, ellene eljárás indult. Útfelújítás kezdődött Debrecenben az Attila téren. A munkálatok a Hajnal és a Baross utca között húzódó, mintegy 120 méter hosszú szervízutat érintik. Bár az útszakasz szervízútként tartják számon, a városrészben fontos átkötő útként működik, ezért jelentős forgalmat bonyolít le. A felújítás során elsőként a szegélyköveket cserélik ki, valamint a közműveket is szintbe helyezik, ezt követően pedig új aszfalt réteget kap az út. A közlekedés biztonságát egy forgalom csillapító sziget is javítja majd. A beruházás Debrecen kormányzat a saját forrásból finanszírozza. Háromnapos városnapi program sorozattal készül Hajdúböszörmény szeptember 11-e és 13-a között. A település hivatalos városnapján arra emlékeznek, hogy Báthori Gábor erdélyi fejedelem 1609-ben kiállított váradi cserelevele nyomán települhettek át a Hajdúböszörménybe. A programok pénteken koszorúzással kezdődnek Bocska István szobránál, ahol ünnepi beszéd és diákok műsora is várja az érdeklődőket. Szombaton a Hajdúsági Galériában nyílik kiállítás Hajdúböszörmény művészeti hagyományairól. Vasárnap a testvérvárosi sétányon tartanak megemlékezést, majd ünnepi képviselőtestületi ülés zárja a városnapi eseményeket. Az akkumulátor gyárak munkavédelmi vizsgálatát kéri a Liga Vas és Fémipari Szövetség. A szakszervezet az Országos Munkavédelmi Bizottságnak írt levelet, miután egy iváncsai akkumulátorgyárat súlyos munkavédelmi bírsággal sújtották, és a dolgozók is jelzéseket tettek. A Liga azt szeretné, ha a vizsgálóbizottság alakulna a munkaadó és munkavállalói oldal bevonásával. A szövetség szerint nem csak a balesetek, hanem az egészségkárosító kockázatokat is át kell tekinteni. A közlemény szerint a veszélyes anyagok jelenléte és a korábbi hatósági tapasztalatok is indokolttá teszik az akkumulátoripari üzemek átfogó ellenőrzését. Zajjal járó villamos pályakarbantartási munkákat végeznek Debrecenben a Petőfi téren a nagyállomás előtt. A közlekedési társaság tájékoztatása szerint a munkálatok szeptember 21-ig tartanak, és éjszakánként este 10 óra és reggel 6 óra között dolgoznak a szakemberek. A karbantartás célja a villamos pálya állapotának javítása, ugyanakkor a munkavégzés zajhatással járhat a környéken élők és az arra közlekedők számára. A szolgáltató a lakosság türelmét és megértését kéri az érintett időszakban. A munkák a nagyállomás előtti szakaszt érintik, ezért érdemes a helyszínen fokozott figyelemmel közlekedni. Elutasította az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke a korábbi magyar kormány keresetét, amely a befagyasztott orosz vagyonból származó nyereség felhasználásához kapcsolódott. Magyarország még 2024-ben indított eljárást, mert nem értett egyet azzal, hogy az uniós bankokban tárolt szankciók miatt befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközök hozamát Ukrajna védelmére fordítsák.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A folytatásban sokfelé lesz élénk, a délnyugati, majd a nyugati a szél, a maximumok 24 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
1: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. További kellemes hétfő délutánt kívánok mindenkinek. Ebben az órában is megígérem, hogy csak klassz zenéket hozok, és mindjárt játékkal is folytatjuk majd, valamint Kiskata is érkezik a legfrissebb horoszkópokkal. Bruno Mars, I Just Might, ezzel rajtolunk elsőként.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Teddy Swains a Sunshine FM-en itt a hétfő délutánunkban. Vigyázz magadra, jó utat, jó munkát kívánok, és rögtön egy jó kis játékkal folytatjuk, ugye ma is hazavihető, megnyerhető és megkaparintható az Ossis Burger Sunshine menüje. Nincs más dolgod, mint hogyha a mai nyerőszám valahol ott lapul a telefonszámodban, akkor megírni nekem a kódjáték szót minél hamarabb, és óra végén pedig majd valakit kisorsolunk, aki gazdagodhat ma is egy finom menüvel. Sok sikert kívánok. A 14-es a nyerőszám, tehát hogyha valahol ott lapul a telefonszámodban, akkor ne habozz, várom SMS-en vagy Viberen az üzeneted. 0623 16 3000. A következő percekben pedig jön a Shower, amely egy friss szerelem eufóriájáról szól, arról az érzésről, amikor valakit annyira boldogát tesz egy másik ember, hogy szinte önfeledten tudja élni a mindennapjait. Na erről énekel a következő másodpercekben Becky G-t a Sunshine-nak.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: A következő percekben pedig ma is ráfordulunk a legfrissebb horoszkópokra, meghallgatjuk, hogy mit jósoltak a csillagok, Kiskata nekünk rögtön prezentálja is. Szia!
2: Szia, Roli! A kos hajlamos lehet túlpörögni a hét indításakor, ezért érdemes tudatosan, lassan és megfontoltan nekilátni a teendőknek. A bika kiegyensúlyozottan veszi a hétfői akadályokat, csak megbízhatóságát.

Kamerával gyorsan kivívja a környezet elismerését. Az ikrek fejében zsonganak a friss ötletek, ám ha nem jegyzi le őket, a nagy részük feledésbe merülhet. A rák kissé nehezen rázódik bele a munkahét ritmusába, így jót tesz neki, ha könnyebb feladatokkal indít. Az oroszlán határozott elképzelésekkel érkezik, és határozottságával azonnal magára vonja a csapattársak figyelmét. A szűz nyomban kiszúrja a rendszerben rejlő hibákat, ám érdemes építő hangnemben megfogalmaznia észrevételeit. A mérleg hamar megtalálja a közös hangot mindenkivel, így észrevétlenül simítja el a reggeli feszültségeket. A skorpió elképesztő fókuszáltsággal lát munkához, és olyan részletekre is rávilágít, amelyek a többiek figyelmét elkerülték. A nyilas lendületes optimizmusa átragad a környezetére, ami jelentősen megkönnyíti a közös feladatok elkezdését. A bak szigorú prioritásokat állít fel a hétre, s ehhez tartva magát hatékonyan halad a kitűzött célok felé. A vízöntő egy formabontó gondolattal kavarja fel az állóvizet, és teljesen új megvilágításba helyezi a menetrendet. A halak erős intuícióival megérzi, hogy hol van rá a legnagyobb szükség, és önzetlenül siet a többiek segítségére. Sunshine FM.

0: Black Eyed Peas és G. Palvin párosa, ez volt a Ritmo a Sunshine FM-en, és elzenéltük az időt rögtön 4 óra, 4 friss hírek Betty Jóvoltából, előtte úti infók, és Petrának pedig gratulálunk, az Oszis Burger Sunshine menője ma az övé, jó étvágyat, ugye a mai nyerőszám a 14-es volt, és a gépünk ma őt sorsolta ki, gratulálunk még egyszer. A következő óránkat pedig J-Lo-val kezdjük majd, jön a David Guetta-val közös Save Me Tonight.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
5: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán. Sunshine FM.
1: Sunshine FM. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, szia! Verőfényes napsütés, nagyon jó időre körülhetünk, ami kedvezően hatott a mai útépítési munkálatokra. Több főútvonal is dolgoznak a megyék területén, a Magyar Közút részéről, és minden egyes munkaterületnél további forgalomkorlátozással kell számolni holnap is. Terelőtáblák, terelőnyilak, több főútvonal is érint a terelés, illetve a forgalmi rendváltozás, ami ideiglenes még 3 hétig, például a 36-os számú főútvonalon, Nyíregyháza és Nagycserkész között. A 49-11-es számú főútvonalon további útépítési munkaterület kerékpárútépítése, illetve körforgalmi csomópontok kialakítását végzik, szintén forgalomkorlátozás mellett. Igen nagy forgalommal kell számolni Debrecen belterületén, elsősorban a 4-es főútvonal átvezető szakaszán, úgy Hajdúszoboszló irányába, illetve Boskaiker irányába is sűrű a forgalom a 4-es számú főútvonalon. Több helyen van sebességkorlátozás lakott területen kívül, és több kedves hallgató jelezte, hogy mérik is a gyorshajtók sebességét, például Hajdúvid külterületén. Köszönjük a figyelmüket, további jó utat!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Szigorú ellenőrzést ígér a kormány az akkumulátoriparban. Compliance konferenciát rendez a Debreceni Egyetem. Közmeghallgatás lesz egy tervezett debreceni akkumulátoros üzemről. Földi Betti vagyok, itt vannak a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Szigorúbb szabályozást és erősebb hatósági ellenőrzést ígér a kormány az akkumulátoriparban. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Médiacentrum Debrecen kérdésére azt közölte, a korábbi tapasztalatok miatt mérehatóan át kell alakítani a szektor szabályozási kereteit, az ellenőrzést és a szabálytalanságok szankcionálását. A tárca konkrét részleteket nem közölt a Debrecenben tervezett új akkumulátoros üzemről, de jelezte, a szigorodó elvárások a folyamatban lévő beruházásokra is vonatkoznának. A minisztérium szerint a kormány továbbra is várja azokat a beruházókat, amelyek betartják a hazai és uniós jogszabályokat, és biztonságos fenntartható ipari fejlesztéseket valósítanak meg. Október 1-én rendezi meg 4. Compliance konferenciáját a Debreceni Egyetem. A szakmai találkozó középpontjában idén a felelős és biztonságos szervezeti működés áll. A programon szó lesz a gazdasági biztonságról, a szervezeti ellenálló képességről, az új uniós korrupció ellenes szabályozásról, valamint a mesterséges intelligencia és az adatvédelem aktuális kérdéseiről is. A konferencia célja, hogy gyakorlati szempontból mutassa be, miként segítheti a megfelelési szemlélet a kockázatok felismerését és kezelését. A rendezvényre vállalati és intézményi vezetőket, jogászokat, adatvédelmi és compliance szakembereket, belső ellenőröket, könyvvizsgálókat, valamint egyetemi érdeklődőket is várnak. Közmeghallgatást tartanak október 6-án Debrecenben egy tervezett akkumulátor újra csomagoló és újra összeszerelő üzemkörnyezeti hatásvizsgálati eljárásához kapcsolódóan. A nyilvános fórumot a Kölcsei Központban rendezik meg, ahol a debreceniek személyesen tehetik fel kérdéseiket és mondhatják el a véleményüket. A beruházás egy 44 ezer négyzetméteres ipari csarnokban kapna helyet. A hatósági tájékoztatás szerint az üzemben akkumulátorok újra csomagolását, valamint modul és pakszintű összeszerelési munkákat végezni. A korábbi közlések alapján nem akkumulátor cella gyártásról, elektródgyártásról vagy elektrolit kezelésről lenne szó. A közmeghallgatásra előzetes regisztráció nélkül lehet érkezni. Útépítés miatt ideiglenesen változik a hulladékszállítás rendje Vámospécsen. Szeptember 4-e és október vége között a gyűjtőautó nem tud behajtani az Acsádi utca érintett szakaszára, valamint a Kinizsi, a Deák Ferenc, a Víg és az Ibolya utcába. Az ott élőknek ezért a kukákat és a hulladékgyűjtő zsákokat a kijelölt ideiglenes gyűjtőpontokra kell kihelyezniük. A változás a heti kommunális, a két heti szelektív, valamint a zöld hulladék elszállítását is érinti. A szolgáltató arra kérje a hogy a hulladékot a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig vigyék a kijelölt helyekre. Folytatódik a Fekete István utca építése Debrecen Pallagon. A beruházás harmadik ütemében a Maxim Mihály és a Bocsernő utcák közötti mintegy 420 méter szakasz kap színált burkolatot. A fejlesztés a versenyképes járások program támogatásából valósul meg, és a tervek szerint még a tél beállta előtt befejeződik. A beruházással jelentősen csökkenhet a környék porterhelése, az út kereszteződéseiben pedig forgalom lassító, kiemelt burkolati küszöböket alakítanak ki. Pap László polgármester közlése szerint, ha újabb támogatást kapnak 2027 nyarára, a Fekete István utca teljes hosszában aszfaltburkolatot kaphat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Idegfronti hatásban lesz részünk a folytatásban is, emiatt az érzékenyek körében fejfejes, görcsös panaszok, vényemes problémák egyaránt előfordulhatnak. A maximumok a mai napon 24 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Bettinek köszönjük szépen a friss infókat, további kellemes délutánt kívánok mindenkinek. 4 múlt már 4 perccel Nyíregyházán mértek korábban a Lidl-nél a Debreceni úton, Debrecenben pedig korábban a Kisegyesin. Várom az infókat a továbbiakban is, 0620-316-3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Szerintem a kezdetektől csak szóltok az autóban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

So Close a Sunshine FM-en itt a hétfő délutánunkban. Hello mindenkinek, jó munkát, jó utat kívánok, hamarosan majd friss útinformációkkal is folytatjuk, és képzeljétek, egy friss előrejelzés szerint 2026-ban világszerte rekordösszeget, több mint 8,5 milliárd dollárt költhetnek el az OnlyFans felhasználói. Magyarországon az éves költés elérheti majd a 28,2 millió dollárt, vagyis nagyjából átszámítva majdnem 9 milliárd forintot költünk az OnlyFans-en mi magyarok. Ennek jelentős része Budapestről származhat. A fővárosban közel 4 milliárd forintos forgalmat becsülnek, amivel Budapest egyébként Európában a 16. helyen állhat. Aki esetleg nem ismerni az OnlyFans oldalt, itt nagyjából, ha leegyszerűsítem, akkor lefotózzuk a könyökünket, felrakjuk, és valaki pénzt ad azért, hogy ezt ő megnézheti. Na, hát akkor megyünk is tovább egy sírennel. It's a camera.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést, útinformációkkal folytatjuk itt a hétfő délutánunkban. Nagyon fontos, hogy Nyíregyháza és Nagykelló között ugye továbbra is jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Legfrissebb infoim alapján sok esetben negyed órát is kell várnunk a tovább haladásra, rengeteg türelem tablettát. Köszi Ági a jelzést, ő Viberen küldött nekem fotót, hogy a Debreceni úton várták a rendőrök a szabálytalankodókat a Lidl után a város felé. Köszi a jelzést. Szintén rendőri ellenőrzésre lehet készülni Debrecenben, a Mikepércsi úton, valamint a Vámospércsen is. Egyéb infókra továbbiakban is kíváncsi vagyok, SMS, telefon, Viber 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
3: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Lizard és a Stay the Night a Sunshine délutánban. 5 órához érkeztünk, így friss hírek jönnek, és szerencsére hétfőn nem változtak a hazai üzemanyagárak. Továbbra is a 95-öst 626 forint magasságában tankolhatjuk, a gázolaj pedig 701 forintért csepegtethetjük. Taylor Swift The Fate of Ophelia-nak következő óránkat tuti, hogy ezzel indítom majd.
1: Figyelem! A Sunshine Valentautó elszabadult!
2: Igen, jól hallottad! Mivel egy prémium kategóriában

0: alatt a lévő QR kódot, és töltsd fel a képet a játék oldalára.
1: Ezzel már is benne vagy a sorsolásban, ahol egy exkluzív wellness hétvége és egy prémium tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vétel körzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
0: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Aurum. Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
0: Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
0: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
0: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Nyilvánosságra hozzák a korábban titkosított kormányhatározatok egy részét. Friss felmérés készült a pártok támogatottságáról. Tovább éleződik a közel-keleti háború. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A kormány nyilvánosságra hozza az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos döntések kerültek fel a kormány oldalára, amelyek összesen mintegy 65 milliárd forintról szólnak. A kormányzati tájékoztatás szerint 13 közpénzből finanszírozott kutatásokról és tanulmányokról szóló határozatot tettek közzé. Ezek jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, média elemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről rendelkeztek. A bejegyzés szerint a folyamat folytatódik, és összesen mintegy 100 korábbi döntést mutatnak majd be. Friss felmérést közölt a European a pártok támogatottságáról. A kutatás szerint szeptemberben hiba határon belül tovább csökkent a Tisza párt népszerűsége, de az elmozdulásból sem a Fidesz, sem a Mi Hazánk nem tudott látványosan profitálni. A teljes felnőtt lakosság körében a Tiszára 47% szavazna, még a Fidesz támogatottsága 21%-on áll a felmérés szerint. A párt nélküliek aránya ugyanakkor 15-18%-ra nőtt. A kutatás politikusi népszerűségi listát is közölt. Ezen Vitézi Dávid áll az élen, majd Magyar Péter. Orbán Viktor megítélése valamelyest javult, de továbbra is magas az elutasítottsága. Tovább éleződik a közel-keleti háború, miután az Egyesült Államok iráni olajtankerek ellenhajtott végre légi csapást a Hark-sziget térségében. Washingtoni közlések szerint a cél Irán kiolajszállító kapacitásainak csökkentése volt. Az iráni forradalmi gárda válaszul amerikai hajókat, olajszállító tartályhajókat és más járműveket támadott meg a Perzsa-öbölben. A beszámolók szerint Irán ballisztikus rakétákkal célzott egy jordániai amerikai támaszpontot is, a jordán légvédelem azonban a legtöbb rakétát elfogta, sérültekről nem érkezett hír. Közben Szaúd-Arábia déli részén is támadásokról számoltak be, ahol több tucat ember megsérült. A megyei közülések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását tervezi a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Szerinte a megyei önkormányzatokat az elmúlt években kiüresítették, jelenlegi formájukban pedig nem szolgálják megfelelően a térségek fejlődését. A kormányfő úgy fogalmazott, az átalakítással évente több 10 milliárd forintot lehetne megtakarítani. A megyei közülések ma főként területfejlesztési, vidékfejlesztési és koordinációs feladatokat látnak el. Magyarországon mind a 19 megyei közülés Fideszes többség van. A konkrét kormányzati javaslat részletei egyelőre nem nyilvánosak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Idegfronti hatásban lesz részünk a folytatásban is, emiatt az érzékenyek körében fejfejes, görcsös, panaszok, vényemes problémák egyaránt előfordulhatnak. A maximumok a mai napon 24 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1. Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 5 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a délután, a Roxánákat, valamint a Szerinnákat, Isten éltesse, csókoltatjuk, ma ők ünnepelnek négy napjuk alkalmából. Ebben az órában is hozom a klasszikusokat, kezdünk elsőként Taylor Swift-tel, ez a The Fate of Ophelia.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Mi a különbség a bankkártya, valamint a hitelkártya között? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A bankkártya az a saját bankszámlánkhoz tartozó kártya, amellyel a saját egyenlegünket költhetjük, azaz röviden addig tudunk vásárolni vagy készpénzt felvenni, ameddig az egyenlegünk engedi. A hitelkártya mögött viszont nem a saját egyenlegünk áll, hanem az egy bank által finanszírozott hitelkeret. Ha a hitelkártya egyenlegünkből költünk, akkor annak a visszafizetéséig a bank kamatot számíthat fel. A legtöbb hitelkártyánál egyébként van olyan lehetőség, hogy akár egy hónapig kamatmentesen visszatölthető az összeg, hogyha csak vásárlásra használjuk fel, de itt fontos tudni, hogy a készpénzfelvétel után minden esetben kell kamatot fizetnünk. A hitelkártyákat egyébként a kártyához tartozó kedvezmények miatt érdemes használni. A bankok eltérő lehetőségeket kínálnak, bizonyos üzletekben a hitelkártyával történő vásárlás esetén az összeg bizonyos százalékát jóváírásként megtérítik, és egyébként népszerű még a hitelkártya a külföldi utazás során, főleg szállásfoglalás, autóbérlés intézésére, hogyha nem szeretnénk a saját bankkártyáink adatait kiadni.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Egy anyuka meg apuka kitalálta, hogy a gyerekének adnak zseppénzt, és megadóztatják őket. Tehát, hogy levonják az adót a zseppénzből. És
5: tehát bruttóban kapja.
4: Nettóban kapja, de a bruttó, tehát ő, mint az állam, aki adja ezt a zseppénzt, ő már levon belőle, és vissza is kerül.
5: De várj, és akkor azt elmondja a gyereknek, hogy figyelj, egyébként ennyi lenne az összeg, de csak ennyit kapsz meg belőle, vagy odaadja. Illetve nem adja így. Oda, persze, hogy nem
4: tehát,
5: adja oda.
4: De meg akkor... kell fizetnie adóban, tehát hogy vagy nem adja oda, vagy pedig visszafizeti neki,
5: az
4: mint adót, mert hogy azt
5: akkor
4: mondta...
5: Akkor tényleg látja a súlyát annak, hogy ebből vissza kell adni?
4: Igen, szerinted egy 2 éves gyerek ebből milyen súlyt lát, mert azt hiszem 2, 5 meg 7 évesek a gyerekek. Tehát egy...
5: Kapaj paraszt.
4: Kimegy a gyerek, játszik a homokozóba, épít egy várat, és akkor majd oda megy hozzá az apuka, na kisfiam, akkor egy, volt-e illeték befizetve arra, hogy a telek után? Kettő.
5: Nézzük a védőfelszerelést.
4: Igen, volt-e rajta bukós isak? Volt-e, de? 3. Egyébként a helyi iparűzési adót befizetted
5: és
4: már?
5: És a napi bejelentés semmi a helyzet.
4: Igen, szeptember 15, be kell fizetni. Na, légy szíves, akkor a 2%-ot gyorsan levonom belőle, stb.
5: Ja, hogy nem akarod, nem vagy hajlandó, nem működsz együtt, hívom a rendőrséget.
4: Igen.
5: Tanulja meg a gyerek, mire 3 éves lesz.
4: Nem.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Not even thinking twice, everything's frozen.

0: találd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Tóth Abigail és Accent párosa itt a délutánunkban. Egy nagy klasszikus, egy nagy kedvenc, ez volt a Sugar Daddy. Most viszont jön Kiskata a programajánlókkal. Szia!
3: Szia, Roli! Keressétek elő a régi diákigazolványt és nosztalgiázzatok egy nagyot, mert szeptember 19-én délután 1-től érkezik az alumni piknik a Debreceni Egyetemnél. Az egyetem téren és a nagyerdei víztoronynál újra találkozhattok a régi évfolyamtársakkal, feleleveníthetitek a legőrültebb egyetemi sztorikat, és visszakaphatjátok az igazi, hamisítatlan diák élet hangulatát. Ne hagyjátok ki ezt a szuper találkozót, mert összetartozunk! Készítsétek a terepcipőt és a fürdőruhát, mert szeptember 19-én és 20-án érkezik a Nyíregyházi Extreme Trail Weekend. A sóstói erdő akadályai után a versenyzőket és a kísérőiket exkluzív, ingyenes csobbanás várja az Aquarius Park fürdő termálmedencéiben. Szaladjátok ki magatokból a feszültséget a fák között, utána pedig áztassátok ki a fáradt izmokat ezen a nem mindennapi sportos hétvégén. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, annyira
2: őrült, jó az
1: egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Mindig változatos zenéket adtok, és mindig friss híreket szolgáltok a kedves hallgatóknak, úgyhogy imádlak benneteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Ez volt My Smith és Neil Horan párosan a Drive Safe, és mindjárt 6 óra van, így a következő percekben majd jön a térségi hír összefoglaló Betty voltából, ezt követően pedig a megszokott menetrend szerint visszatér Norbi, és indul ma is a 2 órás élő esti kívánság műsor. Várja majd a zenei kéréseket, üzeneteket 0620 316 3000, és ma este már, hogyha lehet, ne hagyjuk nyitva az ablakokat, mert az éjszakai hőmérséklet 8-9 fok körül alakul majd. A következő óránkat pedig Norbi elsőként a Magnetikkel indítja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Felülvizsgálná a TAU rendszert az állami számvevőszék. Új vagyonadó bevezetését tervezi a kormány. 500 millió eurót fordítana a kormány mesterséges intelligenciára. Földi Betti vagyok, már is itt vannak a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Felülvizsgálná a látvány csapat sportok TAU támogatási rendszerét az állami számvevőszék. A szervezet elemzése szerint a jelenlegi konstrukció nem elsősorban a sportszakmai eredményességet helyezi középpontba, és visszaélésekre is lehetőséget adhat. Az ÁSZ ugyanakkor elismeri, hogy a társasági adókedvezmény jelentősen hozzájárult több sportág, köztük a labdarúgás, a kézilabda, a röplabda, a kosárlabda, a vízilabda és a jégkorongi infrastruktúrális, valamint szakmai fejlődéséhez. Az ellenőrzési tapasztalat és a korábban feltárt visszaélések miatt azonban a számvevőszék indokoltnak tartja a támogatási rendszer átfogó felülvizsgálatát és a szabályozás újragondolását. Méltányos vagyonadó bevezetését ígérte Magyar Péter az országgyűlésben. A miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában arról beszélt, hogy a közös terhekből mindenkinek saját ereje és lehetősége szerint kell részt vállalnia. Úgy fogalmazott, a vagyon önmagában nem bűn, de a nagy vagyon nagyobb társadalmi és morális felelősséggel jár. Magyar Péter szerint ezért a társadalom csúcsán élőknek kell mélyebben a zsebükbe nyúlniuk. A kormányfő azt is bejelentette, hogy ősszel a parlament elé kerülhet az elmúlt 20 év politikai vagyonosodását vizsgáló javaslat. Hozzátette, a törvénytelen vagyonosodással szemben továbbra is szigorúan lépnek fel. 500 millió eurót fordítana a kormány mesterséges intelligencia programokra, jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Budapesten megnyílt AI Summit konferencián. Magyarország bekapcsolódik az európai AI gigagyár programba is, és egy lengyel konzorciumhoz csatlakozva növelni a hazai számítási kapacitást. A tárcavezető szerint Európának fel kell zárkóznia az Egyesült Államokhoz és Kínához az AI fejlesztésekben. A kormány emellett bővíteni az egyetemi és tudományos képzés, a vállalkozásokat pedig felkészíteni a mesterséges intelligencia használatára. A cél az is, hogy vezető AI fejlesztők magyarországi fejlesztésközpontokat hozzanak létre. Már 20 000 vállalkozás küldött nyugtaadót a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak az új rendszerben. A szeptember 1-én elindult megoldásban a papírnyugtát használó vállalkozások a pénztárgép portálon rögzíthetik és küldhetik be az adatokat. Az első 3 napban összesen 424 000 nyugtaadatai érkeztek be a NAV-hoz, mintegy 1,5 milliárd forint értékben. Közben az elektronikus pénztárgépek használata is gyorsan terjed. A NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását már 12 000 vállalkozás helyezte üzembe. Az okostelefonok a rögzített nyugták összértéke megközelítette az 1,3 milliárd forintot.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített erősödését követően gyengülő tendenciát mutatott, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 423, az eurót 364, a svájci frankot 386, az amerikai dollárt 313 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sportírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankol Lászlót hallják. A belgiumi Zolderben folytatódott a Kamion Európa bajnoki sorozat. A nyíregyházi Révész Racing pilótája Kis Norbert ezúttal is a leggyorsabb volt a szombati időmérőn, és az első helyről startolhatott a NAV főfutamán. Az első futam során remekül rajtolt a magyar címvédő, és végül magabiztosan nyerte is a versenyt. A fordított rajtrácsos futamban a 8. helyről indulva szép előzések után a 4. helyig kapaszkodott fel a Révész Racing pilótája. Vasárnap leszakadt az ég, alaposan elázott a pálya, az időmérő lebonyolításán változtatni is kellett, Kis Norbert pedig a 10. pole pozícióját is megszerezte idén. A nap első versenye csúszással indult, nagyon rosszak voltak a körülmények az eső miatt, végül 15 perc várakozás után elállt az eső, Kis Norbert pedig remekül vezetve megnyerte a futamot. A hétvége 4. futama is remekül sikerült, a 8. helyről indulva a nehéz körülmények ellenére mindenkit megelőzött, és szezonbeli 15. győzelmét aratta. Sérülések és egyéb okok miatt csak 4 játékossal tudott a Deac női tenisz csapata elutazni Budapestre, ahol a Beac otthonában vendégszerepelt. A nehézségek ellenére a debreceni lányok közel álltak a győzelemhez, végül azonban a Budapesti Egyetem Atlétikai Klub otthon tartotta a pontokat. Vasárnap a Minigárhoz együttesét fogadták a debreceniek a Dóci utcai teniszpályákon. Az egyéni mérkőzések után 3-2-re vezettek a fekete-fehérek, akik ezt követően mindkét páros mérkőzést is megnyerték. A Deac vendége volt a férfi futszál NB1-ben a Nyírbátor, a debreceniek az első félidő után 1-0-ra vezettek, és bár a folytatásban egyenlítettek a vendégek, végül a Deac 5-1-re győzött. Nagyon szoros a tabella, a 8. Nyírbátor és a 3. Berejtyóújfalu között mindössze 3 pont a különbség. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: A hétvégén hosszabb, naposabb időszakokra számíthatunk, jelentős csapadék sehol sem várható, a hőmérséklet 19-24 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
4: Köszi Beti a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zenét a Sunshine-on, na meg hát startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Az óránkat indítom a Bass-szal, itt van tőlük a Magnetic.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel.

0: éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakít.

0: Miley Cyrus, és ez volt az End of the World az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620-316-3000.
0: Anna üzenetében nyitom a mai esténket, aki Bencének üzeni, hogy szeretném, ha tudnád, hogy melletted még a hétfő reggelek is könnyebbek. Nagyon szeretlek, és alig várom, hogy este újra láthassalak. Aztán Peti a barátnőjének, Lilinek üzeni, hogy boldog születésnapot, kincsem, te vagy életem legszebb ajándéka. És van még egy üzenetünk, ugyanis Zoli üzeni Rékának, hogy tudom, hogy hibáztam, és sajnálom, hogy megbántottalak. Nem kifogásokat keresek, csak szeretném, ha tudnád, nagyon fontos vagy nekem. Hát drága szegsejnosok, az üzenetek most célba értek, és egy gyors közlekedési info, ugyanis továbbra is Nyíregyháza és Nagykálló között forgalomkorlátozással kell, hogy számoljatok, ugyanis jelzőlámpás irányítás mellett haladott a forgalom, úgyhogy az arra utollevőknek kitartást, és hogyha bármit látok az utakon, akkor természetesen jöhet a folytatásban is 0620-316-3000, Avicii és a The Nights pedig itt van már a 2 órás élő esti kívánságműsor.

ez volt tőlük a Car Keys az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Nóri a legjobb barátnőjének, Eszternek szeretne rajtam keresztül üzenni, hogy köszönöm, hogy mindig ott vagy mellettem, akkor is, amikor én saját magamat sem bírom elviselni. Nagyon köszönöm. Dávid Petrának üzeni, hogyha ezt hallod, remélem tudod, hogy te vagy az első gondolatom, és nagyon hiányzol. Máté pedig a testvérének, Ádámnak szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Hát, drága Sunshine!

0: Did Guetta, Teddy Swims és a Thousand Die Ármasa. Ez volt tőlük a Gun az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézzünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, és valójában folyamatosan mondjuk az információt, ugye a Tiszavasvári út jelen pillanatban le van zárva, méghozzá a Valent autótól, úgyhogy arra se ki, se be. Jó, úgyhogy ott óvatosan közlekedjetek azon az útszakaszon, és figyeljétek a kihelyezett nagy sárga közlekedési jelzőtáblákat. Továbbra is Nyíregyházán maradunk, ugyanis Nagykálló felé továbbra is forgalomkorlátozással kell, hogy számoljatok, jelzőlámpa segíti a forgalmat, de ettől függetlenül ott egy 30-40 percet kell, hogy számoljatok, ha arra közlekedtek. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol korábban volt egy balesetünk, méghozzá a BMW körúton, ezt Attila írta meg nekünk, ott még jelen pillanatban is zajlik a helyszínen, és valamint jelen pillanatban erősebb a forgalom a Füredi úton. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön most Betty a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Lady Gaga-val. Ez lesz tőle a The Dead Dance.
1: Suncafé a sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Újabb letartóztatások az NK ügyben. Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Ausztria vitatja a paksi fenékküszöb ügyét. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Egy hónapra letartóztatták Fási Ádám feleségét az NK ügyben. A bíróság a szökés, elrejtőzés, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt rendelt el a kényszerintézkedést. Ugyancsak letartóztatták annak a cégnek a tulajdonosát és vezetőjét is, amely több mint 80 millió forintos támogatást kapott egy dokumentumfilm elkészítésére. A gyanú szerint a támogatással úgy számoltak el, hogy a film első részei az elszámolás idején nem készültek el, ezt pedig fiktív számlákkal igazolhatták. A gyanúsítottakat bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják. A döntés nem jogerős, mindketten fellebbeztek. Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a kerékpáros barát település, munkahelyi és közintézmény pályázatra. Azok pályázhatnak sikerrel, akik az elmúlt évben fejlesztésekkel vagy szemléletformáló programokkal tették biztonságosabbá, élhetőbbé és zöldebbé a környezetüket. A közintézmények között óvodák, iskolák és önkormányzatok is indulhatnak. A pályázatokat október 30-áig lehet elektronikusan benyújtani a KTI felületén. Az hirdetés novemberben várható. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpár egyre nagyobb szerepet kapjon a mindennapi közlekedésben és a munkába járásba. Magyar Péter szerint Ausztria bepanaszolt a Magyarországot Brüsszelben a paksi fenékküszöb építése miatt. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, jelenleg a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksi atomerőmű. A nyári rekord alacsony dunai vízállás miatt korábban felmerült az erőmű leállásának veszélye, mert a hűtéshez szükséges vízmennyiséget egyre nehezebben tudták biztosítani. A kormány ezért augusztusban döntött a dunai fenékküszöb megépítéséről. Egy osztrák minisztérium közlése szerint ugyanakkor hivatalos panaszt nem tettek, de az Európai Bizottság és a Duna régió stratégiájában résztvevő országok kapcsolatban állnak a magyar féllel. Elutasította az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke a korábbi magyar kormány keresetét, amely a befagyasztott orosz vagyomból származó nyereség felhasználásához kapcsolódott. Magyarország még 2024-ben indított eljárást, mert nem értett egyet azzal, hogy az uniós bankokban tárolt szankciók miatt befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközök hozamát Ukrajna védelmére fordítsák. A törvényszék indoklása szerint az ügy nem tartozik a hatáskörébe, mert az európai békekeret keretében hozott döntés közvetlenül kapcsolódott az unió közös kül- és biztonságpolitikájához. A keresetet ezért érdemben nem vizsgálták.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A hír hétvégén az északi és szelecsok felé élénk erős lökések kísérhetik, sehol sem várható számottevő csapadék, ugyanakkor napos időszakokra készülhetünk. A maximumok 19-24 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, go! Köszi Betty a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg hát folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Az óránkat indítom Lady Gaga-val, ez már a The Dead Dance.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
2: Sunshine FM.

0: Play. És ez volt tőle a Get Lucky az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok egészen este 8 óraig, javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Balázs üzenetével nyitom a második óránkat, aki Enikőnek üzeni, hogy sajnálom a tegnapi veszekedést, nem akartam olyan dolgokat mondani, amiket mondtam. Fontos vagy nekem, és szeretném helyrehozni. Aztán Norbi Vivinek üzeni, hogy mióta megismertelek, valahogy minden nap szebb lett. Nem tudom, mit hoz a jövő, de remélem, hogy te is benne leszel. Kata pedig a párjának Gergőnek üzeni, hogy boldog évfordulót nekünk. Lehet, hogy nem mindig mondom, de minden együtt töltött pillanatért hálás vagyok. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, viszont egy nagyon fontos közlekedési info, ugyanis ami volt korábban balesetünk, méghozzá Debrecenben a BMW körúton, na az már nincsen, jó? Tehát onnan már a rendőrök is elpakoltak, úgyhogy szabadon járható ez az útszakasz. Köszi szépen Attila, hogy megírtad nekünk. Ha pedig van fontos infód, vagy akár üzenni rajtam keresztül valakinek, na ezt is lehet. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. A folytatásban pedig itt van Kállai Szanders András. Ez pedig

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégítja a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Jó. Csak jó zene.
3: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Horváth Tamás, és ez volt tőle a Megszakad az előző percekben itt a Szentsejnon. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Szentsejnosok, fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket nem is tartjuk magunkban, úgyhogy jön most Kata, és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy a te üzeneted is célba érjen, akkor küld el 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Keressétek elő a régi diákigazolványt, és nosztalgiázzatok egy nagyot, mert szeptember 19-én délután 1-től érkezik az alumni piknik a Debreceni Egyetemnél. Az egyetem téren és a nagyerdei víztoronynál újra találkozhattok a régi évfolyamtársakkal, feleleveníthetitek a legőrültebb egyetemi sztorikat, és visszakaphatjátok az igazi

de nagyon szeretlek. Köszönöm, hogy vagy nekem. Aztán Ákos Laurának üzeni, hogy te vagy az a személy, akivel még a csend sem kínos. Köszönöm, hogy vagy nekem. Józsi pedig a feleségének Marikának üzeni, hogy tudom, hogy nem vagyok a romantika világbajnoka, ezért most a rádión keresztül mondom, nagyon szeretlek. Hát drága szensejnosok, az üzenetek célba értek, és hogyha van benned egyébként egy hasonló, akkor ez jöhet a folytatásban is. 0620 316 3000. Itt van már Jennifer Lopez, ez pedig a Waiting for Tonight, a két órás élő esti kívánság is.

Chris Jen és Shows. Ez volt tőlük a Walk With Me az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Noémi üzeni a barátjának, méghozzá Zsoltinak, hogy bocsánat, ha néha túl sokat aggódom, csak azért van, mert nagyon fontos vagy nekem. Szeretlek. Aztán Eszter Balázsnak üzeni, hogy nem tudom, hallgatod-e most a rádiót, de ha igen, gondolok rád, és nagyon várom, hogy újra találkozzunk. Réka pedig a párjának, Zolinak üzeni, hogy köszönöm, hogy a rossz napjaimon is megtalálod a módját, hogyan csalhatsz mosolyt az arcomra. Szeretlek, és alig várom, hogy hazaérj. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Medúza, Becky Hill és a Good Boys 3-asával megyünk tovább. Ez már a Lose Control.

0: Dr. Véres és a Mango Rise. Ez volt tőlük az Éjjel ott várok rád, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz kedden többfelé lesz párás és ködös a reggel. Napközben egyébként, hát szerencsére napos időre van kilátás, a reggeli órákban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, érdemes már rétegesen öltözködni, viszont délutánra akár 26 fokig is felkúszhat a hőmérő higany szála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kíváncsi műsorra ezen nem már a becsukja kapuit. Viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Lasz Norbert vagyok, sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Egy anyuka meg apuka kitalálta, hogy a gyerekének adnak zseppénzt, és megadóztatják őket. Tehát, hogy levonják az adót a zseppénzből. És
3: tehát bruttóban kapja.
2: Nettóban kapja, de a bruttó, tehát ő, mint az állam, aki adja ezt a zseppénzt, ő már levon belőle, és vissza is kerül.
3: De várj, és akkor azt elmondja a gyereknek, hogy figyelj, egyébként ennyi lenne az összeg, de csak ennyit kapsz meg belőle, vagy odaadja. Illetve nem adja így oda, persze, hogy nem adja oda.
2: De meg kell fizetnie adóban. Uh-huh. Tehát, hogy vagy nem adja oda, vagy pedig visszafizeti neki,
3: az
2: mint adót, mert hogy azt
3: akkor
2: mondta,
3: tényleg látja a súlyát annak, hogy ebből vissza kell adni.
2: Igen, szerinted egy 2 éves gyerek ebből milyen súlyt lát, mert azt hiszem 2-5 meg 7 évesek a gyerekek. Tehát egy...
3: Kapaj paraszt.
2: Kimegy a gyerek, játszik a homokozóba, épít egy várat, és akkor majd oda megy hozzá az apuka. Na kisfiam, akkor egy, volt-e illeték befizetve arra, hogy a telek után? Kettő,
3: nézzük a védőfelszerelést.
2: Igen, volt-e rajta bukós isak? Volt-e? 3. Egyébként a helyi iparűzési adót befizetted
3: és
2: már?
3: És a napi bejelentés semmi a helyzet.
2: Igen, szeptember 15, be kell fizetni. Na, légy szíves, akkor a 2%-ot gyorsan levonom belőle, stb.
3: Ja, hogy nem akarod, nem vagy hajlandó, nem működsz együtt, hívom a rendőrséget.
2: Igen, igen, igen.
3: Tanulja meg a gyerek, mire 3 éves lesz.
2: Nem. Nekünk volt még ez a takarékbélyeg, neked már biztos nem volt. Amikor én voltam gyerek, akkor lehetett gyűjteni ilyen iskolai takarékbélyeget, ami azt jelentette, hogy kaptál a szülőktől zseppénzt, elvitted, megvetted a tanárnénitől az 1, meg 5, meg 10 forintos matricákat, egy ilyen albumba gyűjtögetted, és akkor évvégén ezt összeraktad, és akkor beválthattad az iskolában, és egybe megkaptad azt az összeget. És tök jó volt, mert azt mondtad, nyilván úgy reklámozták, hogy egy évig gyűjtögetsz és veszel egy biciklit. Hát persze, hogy ha anya meg apa ad neked annyi bélyegre valót, hogy egyébként tudtál belőle venni biciklit.
3: Okay, viszont nagyon rossz marketingje volt ennek, ugyanis nem véletlenül találták ki azt a mondást, hogy megmutatod a lánynak a bélyeggyűjteményet. Tehát, hogyha az lett volna, hogy van egy kiszemelt lány, aki tetszik neked, mutasd meg a bélyeggyűjteményet.
2: Igen, és akkor rögtön megnézte, hogy hány forint értékű az a bélyeggyűjtemény, és már dobott is, hogyha nem volt megfelelő. Micsoda? Nem tudsz megvenni egy biciklit, csak egy pöttyös labdát? Na hát akkor kész.
3: Hát ez sajnos a mai világban is hasonlóan működik, csak nem bélyeggyűjtéssel.
2: Tudod, hogy a szívem szakadt meg, amikor a végén oda gyűjtögettem a kis bélyeget, bevittem az utolsó tanítási napon, hogy akkor beváltom, és egy ilyen mozdulattal egy tollal így keresztül húzták az összes bélyeget, amit addig ragaszgattam, ezzel érvénytelenítették a bélyeggyűjteményt, hogy ne lehessen még egyszer beváltani, majd kaptam egyben, mit tudom én, 100 forintot, és akkor így tök jó volt, mert egy év alatt annyit összegyűjtöttem, és így néztem, hogy hát most tök gazdag lettem, mert akkor még, tudom én, 2 forint volt egy gömbfagyi, tehát azért abból tudtál lenni éppen fagyit, de biciklit azt néztem, mennyi egy bicikli, 1000 forint, vagy valami ilyen.
3: Mentél haza vidáman a 100 forinttal, és milyen jó, hogy a szüleid nem olyanok voltak, mint ennek a itt a történetben szereplő, hogy megadóztatták, mert jött volna veled szembe édesapád, 100 forintnak 50 nap felé.
2: És azonnal add ide.
3: Így van.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.
1: Figyelem, a Sunshine Valentautó elszabadult.
4: Igen, jól hallottad. Mivel egy prémium

0: vezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auto. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Nyilvánosságra hozzák a korábban titkosított kormányhatározatok egy részét. Friss felmérés készült a pártok támogatottságáról. Tovább éleződik a közel-keleti háború. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A kormány nyilvánosságra hozza az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos döntések kerültek fel a kormány oldalára, amelyek összesen mintegy 65 milliárd forintról szólnak. A kormányzati tájékoztatás szerint 13 közpénzből finanszírozott kutatásokról és tanulmányokról szóló határozatot tettek közzé. Ezek jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, média elemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről rendelkeztek. A bejegyzés szerint a folyamat folytatódik, és összesen mintegy 100 korábbi döntést mutatnak majd be. Friss felmérést közölt a European a pártok támogatottságáról. A kutatás szerint szeptemberben hiba határon belül tovább csökkent a Tisza párt népszerűsége, de az elmozdulásból sem a Fidesz, sem a Mi Hazánk nem tudott látványosan profitálni. A teljes felnőtt lakosság körében a Tiszára 47% szavazna, még a Fidesz támogatottsága 21%-on áll a felmérés szerint. A párt nélküliek aránya ugyanakkor 15-18%-ra nőtt. A kutatás politikusi népszerűségi listát is közölt. Ezen Vitézi Dávid az élen majd Magyar Péter, Orbán Viktor megítélése valamelyest javult, de továbbra is magas az elutasítottsága. Tovább éleződik a közel-keleti háború, miután az Egyesült Államok iráni olajtankerek ellenhajtott végre légis csapást a Hark-sziget térségében. Washingtoni közlések szerint a cél Irán kiolajszállító kapacitásainak csökkentése volt. Az iráni forradalmi gárda válaszul amerikai hajókat, olajszállító tartályhajókat és más járműveket támadott meg a Perzsa-öbölben. A beszámolók szerint Irán ballisztikus rakétákkal célzott egy jordániai amerikai támaszpontot is, a jordán légvédelem azonban a legtöbb rakétát elfogta, sérültekről nem érkezett hír. Közben Szaúd-Arábia déli részén is támadásokról számoltak be, ahol több tucat ember megsérült. A megyei közülések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását tervezi a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Szerinte a megyei önkormányzatokat az elmúlt években kiüresítették, jelenlegi formájukban pedig nem szolgálják megfelelően a térségek fejlődését. A kormányfő úgy fogalmazott, az átalakítással évente több 10 milliárd forintot lehetne megtakarítani. A megyei közülések ma főként területfejlesztési, vidékfejlesztési és koordinációs feladatokat látnak el. Magyarországon mind a 19 megyei közülés fideszes többség van. A konkrét kormányzati javaslat részletei egyelőre nem nyilvánosak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar. Kora reggel 10-18 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallani.

0: Csak jó zene megszakítás nélkül.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun

0: indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: eljön a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
1: Raise back your body. Good damn well. About the world.